0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nyugi, nem kell, mondtudom, érzem, annyi mindent átéltünk már. Egy mosolyot

0: van. Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, még Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, míg Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Mogyorósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Mogyorósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
3: A Richter Gedeon Centenárum alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk közel 6 millió forint összeget nyert meg. Ez az összeg infrastruktúrális fejlesztésre használható, pontosabban a természettudományos infrastruktúra fejlesztésére fogjuk majd felhasználni. Ez azért jó nekünk, mert a természettudományos tantárgyaink oktatási színvonalát ezáltal emelni tudjuk. A nyáron az iskolánk egy részében egy átalakítás is fog történni, egy természettudományos folyosó részt fogunk kialakítani, gyakorlatilag két tanteremmel és egy szertárral. Azért van erre szükség, mert egyre nagyobb számban mennek a diákjaink ilyen irányba tovább tanulni egyetemre. Azokat az eszközöket, amelyekkel majd ott az egyetemen gyakran találkozni fognak, úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha már itt a középiskolában is találkoznak ezekkel, akár a labormunkába, vagy akár olyan vizsgálatokba, amelyek az egyetemen már gyakorlatilag gyakran előfordulnak. Főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz területe az, amit itt most erősíteni fogunk.
2: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fonnak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatónőjét hallják.
4: Idén Berg Judit Rumini című meseregényére épült a tábor tematikája, ennek az adta az apropóját, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg a Rumininek az első kötete, amelyet aztán sok újabb rész követett, hiszen nagyon népszerű a gyerekek körében, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez lesz most a központi motívuma a tábornak. Minden nap hallhattak a gyerekek részleteket a valamelyik kötetből, felolvastak a kollégák különböző részleteket, illetve filmeket is vetítettek a témában. Aztán a gyerekek csapatokban készítettek különböző feladatokat és kézműves tevékenységeket folytattak, amelyek mind kapcsolódtak valahogy ennek a kisegérnek a kalandjaihoz. Készítettek például hajót, a szélkirálynőt, ami a Rumini ég hajója, aztán zászlót terveztek, a saját kis szigetüket megtervezték, palackposta üzeneteket is írtak egymásnak, úgyhogy sok mindennel tudtunk ehhez kapcsolódni.
2: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Székely József püspököt hallják.
5: A cigány ember szereti a szabadságot, korlátlanságot, és éppen ezért nagyon szeret zarándokolni. útra kelni, buszra szállni, élményeket átélni. Különleges állapotba kerül egy cigány ember, amikor zarándoklaton van. Ezért született meg ez a gondolat, még Dul Géza atya gondolatából, szívéből, hogy egy nagy roma zarándoklatot szervezünk évről évre itt Szentkúton. És azt látom, hogy cigány testvérek nagy örömmel jönnek, ténylegesen kinyitják a szívüket. Az idei zarándoklatunknak a témája a szabadság, szabadulás, szenvedélyektől, lehúzó erőktől. Akkor tud valaki szárnyalni, szeretni, mint a madarak. Hogyha semmi nem köti gúzsba, hogyha a szenvedélyektől alkohol, kábítószer, de akár lustaság, harag, önzés, pletyka, hazudozás, ha ezektől szabadulni tud, a láncait elszakítja, megtalálja a helyes utat, ebben szeretnénk segíteni az idejövő zarándokoknak, családoknak, fiataloknak.
2: Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diósjenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség, például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy Nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás esekkajakosa Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között.
1: Időjárás.
2: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Magyarósi Attilát a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
3: A Richter-Gedon Centenárum alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk közel 6 millió forint összeget nyert meg. Ez az összeg infrastruktúrális fejlesztésre használható, pontosabban a természettudományos infrastruktúra fejlesztésére fogjuk majd felhasználni. Ez azért jó nekünk, mert a természettudományos tantárgyaink oktatási színvonalát ezáltal emelni tudjuk. A nyáron az iskolánk egy részében egy átalakítás is fog történni, egy természettudományos folyosó részt fogunk kialakítani, gyakorlatilag két tanteremmel és egy szertárral. Azért van erre szükség, mert egyre nagyobb számban mennek a diákjaink ilyen irányba tovább tanulni egyetemre. Azokat az eszközöket, amelyekkel majd ott az egyetemen gyakran találkozni fognak, úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha már itt a középiskolában is találkoznak ezekkel, akár a labormunkába, vagy akár olyan vizsgálatokba, amelyek az egyetemen már gyakorlatilag gyakran előfordulnak. Főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz területe az, amit itt most erősíteni fogunk.
2: Ebben az évben is nagyon hamar vetelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fannak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal. Többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóván nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Vitéz Katalint a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatónőjét hallják.
4: Idén Berg Judit Rumini című meseregényére épült a tábor tematikája, ennek az adta az apropóját, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg a Rumininek az első kötete, amelyet aztán sok újabb rész követett, hiszen nagyon népszerű a gyerekek körében, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez lesz most a központi motívuma a tábornak. Minden nap hallhattak a gyerekek részleteket a valamelyik kötetből, felolvastak a kollégák különböző részleteket, illetve filmeket is vetítettek a témában. Aztán a gyerekek csapatokban készítettek különböző feladatokat és kézműves tevékenységeket folytattak, amelyek mind kapcsolódtak valahogy ennek a kisegérnek a kalandjaihoz. Készítettek például hajót, a szélkirálynőt, ami a Ruminék hajója, aztán zászlót terveztek, a saját kis szigetüket megtervezték, palackposta üzeneteket is írtak egymásnak, úgyhogy sok mindennel tudtunk ehhez kapcsolódni.
2: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak mondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Székely József püspököt hallják.
5: A cigány ember szereti a szabadságot, korlátlanságot, és éppen ezért nagyon szeret zarándokolni, útra kelni, buszra szállni, élményeket átélni. Különleges állapotba kerül egy cigány ember, amikor zarándoklaton van. Ezért született meg ez a gondolat, még Dulgéza atya gondolatából, szívéből, hogy egy nagy roma zarándoklatot szervezünk évről évre itt Szentkúton. És azt látom, hogy cigány testvérek nagy örömmel jönnek, ténylegesen kinyitják a szívüket. Az idei zarándoklatunknak a témája a szabadság, szabadulás, szenvedélyektől, lehúzó erőktől. Akkor tud valaki szárnyalni, szeretni, mint a madarak. Hogyha semmi nem köti gúzsba, hogyha a szenvedélyektől alkohol, kábítószer, de akár lustaság, harag, önzés, pletyka, hazudozás, ha ezektől szabadulni tud, a láncait elszakítja, megtalálja a helyes utat, ebben szeretnénk segíteni az idejövő zarándokoknak, családoknak, fiataloknak.
2: Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség, például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás esek kajakosa Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok kedves hallgatók, itt vagyunk, ragyogunk, hello! Elmúlt 6 óra, úgyhogy nagy tapsvihar közepette, neki kezdünk ennek a szép hétfőnek, a mikrofonnál Olicsak Ádámot halljátok, és a mai műsort azt Karvai Sanyival viszem egészen 10-ig. Sándorom, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szép hetet, hát július 6-a hétfő van, névnaposok Atalanta, a Csaba, a Dominika, Ézsiás, Jávor, Metella, Romolla, aztán Tankréd. Úristen!
6: Szép!
7: Tankréd, sose hallottam. Na, de nem is ez a lényeg, a legfontosabb, hogy ma van a csók világnapja, és az ölelés napja is.
6: Ó, de szép Istenem. Nap ez a mai.
7: Hát már megérte felkelni, így drága van. Hallgatók, már megérte, úgyhogy meg tudjuk mindezt ünnepelni így az ételen keresztül. Reméljük veletek egészen 10 óráig.
6: Így van, és hogy mivel fogunk ma foglalkozni, azt már is mondom nektek. Egyrészt a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy olyan érdekes kis programot röffentett be, mégpedig Palocz Ország ízei minősítő program. Gasztro lesz a téma, erről majd fogunk beszélgetni, mégpedig Nyerges Andrával, Andi a projekt vezetője ennek az egésznek. Jó a felhívás, úgyhogy főleg ilyen vendéglátósokat, meg éttermeseket szólítunk meg most, mert hogy lehet erre jelentkezni, lehet erre kéreckedni, úgyhogy ez az egyik témánk. A másik pedig egy dalverseny, mégpedig a Majláth Júlia könnyűzenei énekverseny, amelyet Széchenyben rendeznek meg. Ez egy országos program, pontosabban ugye annak szánják, reméljük, hogy minél többen fognak majd rá jelentkezni. Úgyhogy Csukán és Szerémi Andrival fogunk beszélgetni, ő a szervezője, az egyik főszervezője ennek a versenynek, úgyhogy hát felhívjuk a daloló hallgatóink figyelmét erre is. Úgyhogy első körben így állunk össze, Sanyikám. Mit szólsz hozzá?
7: Szuper! Én annyit tudok kívánni mindenkinek csak, hogy jó kedvet, vidámságot, no és persze azt, hogy rádiózzunk ma is együtt.

0: Csodás dalt hozok ezen a szép hétkezdésen, kedves hallgatók, mert hogy a hétfő, akkor 70-es évek, és hát a mai napon hunyt el 1971-ben Louis Armstrong, mindenki által szerintem szeretett és imádott jazz énekes, zenekarvezető, trombitás, és hát melyik...
1: Egyedi hangja volt, az biztos.
0: Igen, és hát melyik dalt hozhatná, mint a What a Wonderful World, ezt nem Wonderful Love, Wonderful World?
1: Na. Wonderful World?
0: Igen. Úgyhogy hát ezt azért néha-néha meg kell hallgatni, mert hogy tényleg egy picit úgy a lelked simogatja, úgyhogy ebbe bele hallgatunk, és jön egy-két érdekesség a nótával kapcsolatban.

0: Jaj, de csodás ez, gyerekek. Szívet meleget, melengető nóta ez.
1: És ez mindegy, hogy reggel hallod, mindegy, hogy este, mindegy, hogy napközben. Ez mindig megérinti az embert.
0: Igen. Na, a remény dalának szánták ezt a nótát, 1967-ben írták, mégpedig ugye az USA-ban a társadalmi feszültségek, tüntetések, Vietnám okozta megosztottság jellemezte ugye akkor a közéletet, és hát ugye a szerzők egy ilyen békés, optimista üzenetet szerettek volna megfogalmazni, ami szerintem nagyon jól sikerült. Nem Louis Armstrong írta a dalt, hanem Bob Thiele és George David Weiss szerezték kifejezetten ugye Louis Armstrong számára. 67-ben készült Los Angelesben a nóta, és a legenda szerint ugye a stúdión kívül elhaladó tehervonatok többször is megszakították a felvételt, ezért ugye meg kellett várni, még elmegy a vonat, és akkor utána folytathatták, úgyhogy egy nagyon jó kis történet ez is, amely ugye a dalhoz kapcsolódik.

Ami érdekesség, hogy az USA-ban kezdetben megbukott. Tehát, hogy nem hallgatták a dalt, az amerikai kiadó nem hitt benne, alig reklámozta, és nagyon kevés példány fogyott belőle, viszont a briteknél brutál nagy siker lett, az első helyre került, és több mint 1 millió példányszámban kelt el a kislemez, és ugye hát az én egyik imádott amerikai hollywoodi filmem, a Jó reggelt Vietnám volt az, ami 87-ben megjelent, és ugye abban felhasználták ezt a dalt, és hát mint sokszor, sok dal esetében ugye ekkor lett abszolút te világsiker, és ugye felkerült a slágerlistákra, és ugye generációk ismerték meg ezt a nótát. Ami érdekesség még, hogy a felvétel idején, amikor ugye vették föl, és ugye meg kellett várni a tervonatokat, akkor már Louis Armstrong egyébként szív problémákkal küzdött, de ennek ellenére nagyon, hogy mondjam, szépen énekli, nyugodtan, tehát hogy nem is lehet az felvételezni, hogy bármilyen baja lenne, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis nóta lett belőle.

0: A világ egyik legtöbbet játszott dala, esküvők, megemlékezések, filmek, televíziós műsorok, jótékonysági események, mindig előkerül ez a nóta.
1: Nem csodálom.
0: Hát nem is csodálom, mert hogy egy iszonyatosan jól megírt dalról van szó.

0: eklektikus rovat jön, mert hogy hát igen, sok minden történt. Július 6-án születésnaposok, találmányok, érdekesek, úgyhogy egy-kettőt ebből a csomagból mindenképpen megemlítünk.
1: De a legfontosabbat mindenképpen említsük meg a későn ébredőknek. Csók és ölelésnek. Ja,
0: igen, igen, ez egy fontos dolog. És emellett Louis Pasteur volt az, aki sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját a mai napon 1885-ben. Először úgy gondolta, hogy saját magán próbálja ki, hát, de aztán másképp döntött, úgyhogy jött egy fiatal parasztgyerek, Joseph Meister, akit két nappal előtte egy veszett kutya megharapott, és hát Pasteur eleinte habozott, hogy most megszúrja vagy nem, mert hogy nem volt, igen, tehát hogy teljesen tisztában volt vele, hogy kockázat, meg hogy lehet, hogy még nem jön össze a történet. Végül úgy mondta, úgy gondolta, hogy beoltja, szurika, megnyomta, és...
1: Hát is nem jót tett.
0: Jól tette, mert József összeszedte magát, és meggyógyult a veszettségből. Úgyhogy ez egy fontos nap. Úgyhogy ma, hogyha esetleg ne adjuk, véletlenül rozsdás szögbe léptek, vagy valami, és mentek a sürgire, akkor emlékezzetek meg jó Pasteurről.
1: De ez olyan érdekes, hogy korábban az volt, hogy 5 évente kell ilyen
0: ismétlőoltást.
1: Szerintem most is. Most évente.
0: Évente? Hát nem
1: most
0: tudom.
1: Most ezt hallottam. Lehet. Magdi, akinek tőle sok kutyája meg cicája van, ő mesélt.
0: Igen. Jó, Bill Haley a mai napon születik, ugye hát gyakorlatilag innen indul el a rock and roll, ha lehet ezt így mondani, a Bill Haley and his Comet Cell, ugye Rock Around the Clock, aztán Stallone, kereken 80 éves a mai napon, gyerekek, drága Rambunk, drága Rocking, szintén a mai napon ünnepelhet, és tényleg 80 éves, és hát a Kalasnyikov is ma ünnepli 79. életévét, mert hogy elkezdték gyártani az AK-47-es gép karabélyt a szovjetek, úgyhogy igen, ugye rendkívül strababírós, legendás, a megbízható fegyver, úgyhogy mai napon a Kalasnyikov 79 éves. Na, ennyi, és akkor előttünk egy régi, nagyon régi Nógrád.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Régre nyúlunk vissza, bizony-bizony, kedves hallgatók, mert hogy 1948-as régi Nógrádban előttünk mégpedig egy tejbeszolgáltatáshoz cikk az, amiről szól. Egy kis rövid cikk, de annál, hát hogy mondjam, azért árulkodóbb, amit itt a Szabad Nógrád lehozott. Tejbeszolgáltató gazdák, akik az abraktakarmány kiuttalás tekintetében több esetben hátrányt szenvedtek, forduljanak panaszaikkal a Balassagyarmati Földművelésügyi Tanácshoz. És ugye ez itt megakadt rajta a szemem, mert hogy azért itt ezekben a cikkekben mostanság inkább az ilyen, nem tudom, ilyen beszolgáltatásos, kuláküldözéses történetek azok, amelyek így elő bukkanak Balassagyarmat környékén. Úgyhogy ebből szemezgetünk ma is, meg talán még majd holnap is. És Gere József balassagyarmati helytörténésszel beszéljük át egy picit ezeket. Szia Józsi, jó reggelt! Szia! Na, honnan kezdjük, mert olyan régi, talán ezek a legrégebbi Nógrádok ezek, amelyeket előtöttünk egyébként bogarászni, honnan kell kiindulnunk, ha mondjuk erről a tejbeszolgáltató gazdákról akarunk beszélni?
3: Hát kezdjük a háború előtti időszakról. Ugye a tej fölösleget azt ugye eladták a gazdák.
0: Igen.
3: Vagy a piacon, de megszervezték a központi

0: tejbe gyűjtést is, nyilván üzleti alapon fizettek érte, aha, és minden jobb faluba létezett a tejház. A tejházba lehetett bevinni a tejet, méghozzá szigorúan alumínium kannákba.
1: Aha.
0: És ugye a tejház az hol volt, ahol még most is sok helyen meg, valahol aztán szesztőzést csináltak vele, általában a patakparton. Na most ezek a tejház épületek úgy voltak kialakítva, hogy volt egy medence, amiből a patak vize befolyik, és ugye ezeket a kannákat abba rakták be. Hűtés nem volt. Nem volt. Ugye a tej meg egy gyorsan romló anyag is, ilyen melegbe is begyűjtötték a tejet, és ott tárolták, és hát ugye mi volt? Vasúti szállítás volt, ugye ment a tejfeldolgozókhoz, vagy föl mondjuk Budapestre, a Nagyvásárcsarnokba, léteztek a tejszállító vasúti kocsik. Ezek belülről vagy üveg, vagy románc bevonatuk volt a tartálynak,
1: igen,
0: és egy keményen hőszigetelt tartály volt. Nagyon gyorsan ide beöntözték a tejet, és ennek a tejszállítmányoknak elsőbségük volt. Tehát mondjuk Nógrád kövesről ment a szállítmány Budapestre, akkor azt mindig előre sorolták. És akkor így gyakorlatilag nem romolott meg a tej, bármilyen hihetetlen. Értem. Is ez a történet, és ez működött még talán ugye a 60-as években is. No, jött egy fordulat, ugye 45 után ugye rendszer és kormányváltás,
1: igen,
0: és ugye 1948-ban kezdődött a nagy begyűjtések korszaka, 49-ben a kommunista hatalom átvétel után aztán még keményebben, ugye az ország eszementen elkezdett fegyverkezni. Tehát minden idők legnagyobb és legerősebb hadseregét hozták létre egy 2-3 év alatt,
1: aha,
0: teljesen fölöslegesen, de ebbe belerokkant az ország. Tönkrement az ország, a gazdaság, és hát ugye ez az életszínvonal is nagyon látszott. És hát ugye hogy mindent pénzét tegyenek, mindent bevonjanak ebbe a központi eszemet költekezésbe, így kitalálták a beszolgáltatást a gazdáknak. Hát itt most ez a történet a tejbeszolgáltatásról szól, nyilván speciális mezőgazdasági termék volt. A régi tejházakat használták, a különbség csak annyi volt, hogy 45 előtt fizettek, most meg nem fizettek, és hát ugye van itt egy kis érdekes megjegyzés, hogy ugye mindent elvettek, tehát szinte mindent be kellett szolgáltatni a gazdáknak, minden terményt, és hát ugye azért, hogy a fogat, ugye, ami az élet volt, a lovaskocsit, a szekeret, igen, amit húzták, ugye ahhoz azért legyen abrak, de hát az se korlátlanul, hanem kiutalásos rendszerbe. Tehát ugye a cikkből kiderül, hogy ez is akadozott, mert maximum panaszra mehetett itt a Balassagyarmat, nem tudom, milyen sóhivatalba, attól még nem lokott jó a lova, nem lett neki zab meg széna. Szóval ilyen döcögősen működött ez a rendszer, tehát aztán úgy mentünk bele 1956. október 23-ába. Ez ugye a szegek voltak ebből a bizonyos koporsóba.
1: Elhiszem. Oké, hasonló témában folytatjuk majd holnap, Józsi. Jó, mert hogy jó, még ezek kapcsolatban találtam még egy-két cikket, úgyhogy holnap hívlak, köszönöm. Mi pedig megyünk tovább a zenékkel.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
8: Időjárás.
7: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: Nyékiautóház.hu.
11: Közlekedés.
7: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
15: Megafon.
16: Nagyot szól.
17: Elmúlt 7 óra 3 perccel, nagyon jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Szevasztok, jó reggelt, itt vagyunk, ragyogunk a mikrofonnál. Oli csak Ádámot halljátok, Karvaj Sanyika is itt van, és akkor hamarosan tálaljuk szó szerint az első témát. Sándor, jó reggelt!
18: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szép hetet. Július 6-a hétfő van, vidámság, jó kedv, na meg persze majd jó étvágyat, mert valami gasztró történet érkezik hamarosan, de mindenek előtt jönnek a megaslágerek, csak utána eszünk.
17: Így van, de figyelni kell, és figyelni kell, mert tényleg remélem, hogy egy jó program fog ebből kisülni majd, már is mondjuk a részleteket.

0: És hát mondjuk is a részleteket. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor gasztró témánk van. Mégpedig egy programra hívjuk fel a figyelmeteket. A Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának van egy projektje. Erről fogunk majd beszélgetni, egy felhívása, amit mi is megkaptunk egyébként. Mégpedig a következő címmel, ami izgalmas és érdekes, gasztró térképre kerülhetnek Nógrád legkiválóbb vendéglátóhelyei.
1: Ez nem rossz amúgy.
0: Nem
1: ez
0: rossz?
1: Nagyon jó.
0: Nem rossz, gondolat. Igen, ez nagyon jó. Én nagyon szeretem, hogyha ez összejönne. Annyi az elején...
1: Azt hiszem, utoljára ilyet a Balatonnál hallottam.
0: Aha. Lehet, hogy ilyen balatoni éttermeknek ilyen kis minősítés.
1: A listája, ajánlatai, azok voltak megtalálhatóak, és akkor felelhetőek, ha ott vagy, hogy akkor melyiket ajánlják, hogy melyik milyen, és akkor ott vannak vélemények,
0: aha,
1: tudod, hogy ez jó, milyen volt a kiszolgálás, milyen volt a pincér, milyen volt a kaja választék. Nyilván úgy, ez a legfontosabb, mert most jön egy pincér, kicsit mogorva, Istenem, rossz napja van, nem foglalkozunk annyira vele, max kevesebb borra való. De az, hogy mi a választék, hányféle kaja közül választhatsz, azért az nem mindegy, és az nagyon...
0: Persze, és ugye itt az, hogy ugye gasztrotérképre kerülhetnek a nógrádi kiváló, vagy legkiválóbb vendéglátóhelyek, azért az hozza magával, hogy legalábbis azt szeretné elérni a kamara, hogy új lendületet kaphasson a gasztrotér is, meg a turisztikai tér is, mert hogy ezen belül, pontosabban a programnak a része az, hogy a Palóc Ország ízei elnevezésű minősítő programot el fogják indítani. Tehát lesz egy
1: hol
0: ilyen minősítő.
1: Hol van szerinted a megyében? Hol vannak olyan jó éttermek?
0: Még hát most én, igen, tehát hogy a reklámozás nélkül kimondva...
1: Na nem, mondjuk városokra, vagy településekre gondolván, hogy na hol az, ahol tényleg azt mondod, hogy jön egy pesti, és azt mondod neki, hogy ő elmegy mondjuk Nógrádbegyébe, mert nekünk például múltkor Fodor Zsuzsa barátnőnk, évekig dolgoztunk együtt, ő mondta, hogy megy több napra Salgótarjánba, és hogy hol érdemes, például megkérdezte, hol érdemes kajálni. És mondtam neki, Zsuzsa, ne haragudj, mi éltem Salgótarjánban is, meg ugye a rádió
0: nem
1: kapcsán...
0: tudtad.
1: És nem tudtam mit mondani.
0: Én tudtam pont ezért, mert hogy pont ilyen szitu volt, hogy a Csörök polgármester, Sztorcsik Józsi volt az, aki hívott fel engem telefonon, hogy Ádám, akkor ajánlja majd nekem, azt mondja, valami helyet, ahol el tudunk vinni a nyugdíjasokat, mert hogy lejöttek a Palóc Múzeumba körbenézni, ilyen kis kirándulás, kajálni, aztán kimentek még a Nyíriesbe is, nem tudom pontosan, és én tudtam, mondom, ide. Tehát biztos, hogy ide. Én mondtam egyet, mondtam, és azt mondtam, hogy oda. Oda ne, de oda igen. Tehát, hogy ezt itt tudtam ajánlani. Nézd, a Hollókői, ott Hollókőn volt étterem, nem tudom, van-e még, vagy bisztró, én ezt nagyon szerettem, de szerintem az már nincsen. Tudok egy-kettőt, na, tehát azért vannak azért jó kajádák a környéken. Úgyhogy beszélgetünk erről mindjárt Gyerges Andrea a projektvezetővel, mert hogy a cél az, hogy reflektorfénybe állítsák a térség hagyományos ízeit, a helyi termelőit, meg a vendéglátó helyeket, hogy ez akkor pontosan mit akar, ez mindjárt kiderül.

0: Az egyik imádott témánkat taglaljuk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig, mégpedig arról van szó, hogy gasztro térképre kerülhetnek Nógrád legkiválóbb vendéglátó helyei. Ugye erről értesültünk mi a Nógrád vármegyei kereskedelmi és iparkamarától. És ugye azt írják itt gyorsan előjáróban, hogy ugye elindul a Palócország ízei minősítő program. Ennek az a célja, hogy a reflektorfényben állítsa a térség hagyományos ízeit, a helyi termelőket, mondjuk a vendéglátó helyeket. Hányszor beszéltünk erről, ugye?
1: Bizony. Azért mondom, hogy nagyon örülök ennek a történetnek, és tényleg ez régóta terítéken volt. Legalábbis nekünk, meg gondolom azért sok-sok hallgatónál.
0: Igen, meg mi mindig azért foglalkozunk a turizmussal, foglalkozunk a kajával, foglalkozunk a kistermelőkkel, csak gondoljunk arra, hogy szerintem talán a holnapi napon, vagy holnap után fogunk majd megint Bíró Annával beszélgetni, ugye a Herman Otto intézeti vidékfejlesztési szakértőjével, mert hogy már felkészítik különféle szakmai programokon azokat a gazdákat, akik majd októberben a nyitott porta napon majd részt fognak venni. Tehát ugye ezek mind nyomon követjük, és most úgy tűnik ez az egész történet, fog kapni egyfajta minősítést, ami azért, hogy mondjam, presztízs is lesz, gondolom én, tehát hogy lesz végre, nem tudom, talán akár mondjuk a Michelin kapcsán is mondjuk egy ilyen ehhez hasonló, nem tudom én, kritériumrendszer, és akkor az egész, ez fogod, és akkor na, ez Palócország ízei, na akkor ez egy minősített ez alapján ez a vendéglátó hely.
1: Persze, arra másképp tekintesz, másképp mész oda be, meg mered ajánlani, tudod, akár ismerősöknek is.
0: Meg azért a brandépítés is ez, nem? Tehát ahogy mondtad te is, igen. Balatoni történet ott, a balatoni éttermek, és akkor nem tudom, a balatoni gasztrokörnek az egyik állomása az nem tudom én éppen Balaton akaratja, mert ottani helyi vendéglátóshoz benne van, és megszavazták, és ízé. Tehát, hogy ugye egységesíteni a nógrádi brandet ezáltal, hogy akkor nekünk van egy olyan hálózatunk, van egy olyan minősítési rendszerünk, amiben ugye az van, hogy akkor Palócország ízei minősítés itt van, és akkor ettől kezdve erre lehet nagyon sok mindent rápakolgatni még. Na, jó van, ugye nagyobb előjáróban ennyi, aztán, hogy ez pontosan mit akar, mik a legfontosabb elemei, ez a minősítési rendszer tényleg ez hogyan épül fel, túlmutat-e még pluszban valamin ez az egész történet. Na, erről beszélgetünk, és Nyerges Andrea projektvezető van itt, akivel egy picit tényleg át tudjuk beszélni, és fel tudjuk hívni akár a vendéglátó helyeknek a figyelmét arra, hogy egy ilyen van, és érdemes rá kérezkedni. Úgyhogy Andi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
0: Szia! Na, akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy ahogy hallottad, mi imádjuk az ilyen gasztro témákat, meg azért mindig szoktunk ezekkel még foglalkozni, hogy akkor pontosan mit is takar ez, mert hogy azért van benne egy olyan érzetem, hogy amellett, hogy egy ilyen minősítő rendszerről van szó, azért ez a program ez nem csupán csak a minősítési rendszerről szól.
2: Igazad van, meg tudlak ebben erősíteni. Ez a Palócország ízei program a múlt héten jelent meg a kamarai szemlében. Uh-huh. Ez egy pályázati kiírás gyakorlatilag. A kamarának egy olyan kezdeményezése, új kezdeményezése, amivel szeretnénk megmutatni, hogy Nógrádnak mennyi gasztronómiai értéke van. Mondtátok ti is, hogy itt is Balaton akaratján nagyon sok jó étterem, cukrászda, a helyi termelő, falusi vendéglátó van. Uh-huh. Nálunk is nagyon jók az adottságok a megyében erre a témára, csak sokszor nem tudunk egymásról.
0: Aha.
2: Mi ezzel szembesültünk itt a kamarában, és ez a program pont azt szeretné elérni, hogy ezek a vállalkozások nagyobb figyelmet kapjanak, elérhetővé, láthatóvá váljanak.
0: Tök jó.
2: És mi ezért gondoltuk azt itt a kamarában, hogy a palóc gasztronómia olyan érték, amire érdemes építeni. Ez nem csak hagyományőrzés lesz, hanem itt turizmusról van szó, helyi gazdaságfejlesztésről, ami a kamara egyik fontos feladata.
0: Oké, és akkor egy ilyen gasztrotérképet akartok ti akkor összehozni, Andi?
2: Igen, tehát a programnak van egy végterméke, ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, ezt említetted, amit, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban.
0: Oké, és akkor van egy ilyen nem tudom én ilyen, tehát hogy tudunk erre akkor rákérezkedni, tehát akkor jelentkezni kell hozzátok, és akkor van egyfajta, nem tudom én, bírálóbizottság, akik eldöntik, hogy akkor megkaphatja ezt a minősítést, vagy sem?
2: Igen, van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, ami megtalálható a kamara honlapján többek között, de a kamara Facebook oldalán is belinkeltük, ott is megtalálják, tehát megkérhetik tőlem, a kamarai munkatársaktól kérhetnek segítséget ebben, és ezt az adatlapot kell kitölteni, és elektronikusan megküldeni a kamarának. Ez egy nagyon egyszerű, két oldalas A4-es oldalból áll, 8 kérdés, 2 kifejtős kérdés, amiben gyakorlatilag azt a terméket vagy ételt kell leírni 500 karakterben, amivel indulnak a programban, a pályázaton, be kell mutatni a céget. Ezen kívül az összes kérdést úgy állítottuk össze, csak x-elni kelljen a vállalkozónak, ne raboljuk ezzel az idejét. Ezt elektronikusan megküldi a kamarának, szeptember 15-éig.
0: Tehát akkor még ezt bocsánatok, az szeptember 15. Jó, akkor még van időnk, az tök jó.
2: Okay. Rengeteg időnk van, de természetesen már érkeznek a pályázatok, tehát van itt a kamarában már beérkezett pályázat. 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak a bírálói.
0: Akkor ilyen terepi szemle lesz akkor még pluszban.
1: Igen,
0: tudod, úgy, mint a Lüdefünes filmben, tudod, a szárnyát vagy combjába, hogy akkor kimennek, tudod, egy áruhába, és akkor még ott, és akkor lehet, hogy egy kicsit ott akcióznak majd mondjuk a kamarai igen. tagok. Jól van. Andi, köszi. És akkor beszélünk majd, jó? 15-e után, szeptemberben mindenképpen még egyszer, hogy akkor hogy vagytok, mennyi lett, hogy lett, mert azért én nagyon szurkolok ennek a minősítési rendszernek. Ez egy jó az egységesítés, ez a brand. Kell nekünk, úgyhogy toljátok, és akkor beszélgetünk. Rendben, Andi?
2: Rendben.
0: Köszönjük,
2: rendben.
0: Hogy itt voltál. Üdvözlünk, szia, minden jót.
1: Szia.
0: Na, még egy pár percünk van. Jó ez, gyerekek, mert hogy egyébként itt tényleg túlmutat egyfajta egyszeri pályázaton, meg azt lehet egyébként olvasni a sajtájból, hogy, vagy a sajtótájékoztatónak az anyagából, hogy az a cél hosszan, vagy hosszabb távon, hogy egyfajta ilyen minőségi hálózat jöjjön létre. Ugye?
1: Ez tehát, mi is fog így valósulni?
0: Palockunyha, helyi vállalkozások támogatása, tehát legyen valamilyen egységes brand ebben az egészben. Hasonlóan, mint ahogy össze akarják ott hozni, tehát erről beszélgettünk talán annól, nem is tudom, mikor ezt a Nógrád vármegyei biciklis körről is volt szó, meg, tehát hogy egy egységes brand legyen.
1: Ez egy hiánypótló történet, és erre már nagyon-nagyon-nagyon régóta szükség lett volna. Ezt higgyétek el, emelni fogja a megye értékét, a színvonalát, ezáltal a turizmus is belendülhet, beindulhat. Kár, hogy ez most jutott eszükbe igazából.
0: Nem kár, hát most jobb később, mint soha, érted?
1: Persze, jobb később, mint soha, de most gondold el, ha ez mondjuk beindult volna már március környékén, akkor már a nyári programokat is a hallgatók jobban tudták volna tervezni Nógrád megyébe. Na, de nem baj, majd akkor jövőre.
0: Hát igen, de hát az, ugye ezek azért nem annyira szezonálisak, tehát nem megvan az, na akkor jó, nem kell az, hogy persze, jövőre, mert akkor el tudsz menni télen is egy terembe, érted?
1: Nyilván,
0: tehát, hogy
1: persze,
0: gond
1: csak
0: ezzel.
1: Úgy, mit tudod, az emberek jobban mozognak, főleg hosszabb távra nyáron.
0: Hát figyelj, hogyha ilyen nyarunk lesz, akkor nem biztos. Tehát, hogy most komolyan. Tehát, hogy én mondtam, emlékszem rá, hogy ami dögvész volt, és úgyhogy úgy mentem végig a városon vasárnap délután 2-kor biciklivel, hogy egy emberrel nem találkoztam. Egy autó nem ment el. Szerintem lehet, hogy itt már egy picit lehet, hogy abban is lehetne gondolkodni, akár turisztika kapcsán, hogy eltolni az egészet, érted? És akkor ősz meg tél. Uh-huh. Érted, mire gondolok például? Tehát, hogy így
1: Nógrád, megyen 4 évszakos legyen.
0: Hát eddig is az volt, tehát nálunk ugye nem az van, hogy akkor nem tudom, hogy jönnek, és akkor utána meg nem jönnek, hanem akkor a megmuccanásokat is tekintve. Úgyhogy van benne potenciál, úgyhogy olyan köszönjük még egyszer innen is Andinak, hogy tudtunk ezzel beszélni, vagy erről beszélni. beszélni. És én kíváncsi vagyok, hogy mely éttermek meg ilyen cukrászdák fognak jelentkezni. Nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Én is. Egy cukrászdát biztos, hogy ajánlanék.
0: Ja, igen, csak ugye majd ez a kérdés is lesz, hogy mondjuk, hogy van egy városi cukrászda, ami finom. Igen, tehát ugye, ami finom, és akkor ugye az megkapja a palócországi ízei minősítést. Tehát ugye igen, itt nem az a lényeg, hogy olyan vendéglátóhelyek jelentkeznek, akik egyébként palószlevest csapatnak a menüben, tehát itt nem ez a cél.
1: Persze.
0: Ez nagyon fontos egyébként hangsúlyozni.
1: Na jó. Hanem tényleg minőséget tudnak létrehozni.
0: Így van, úgyhogy összegezzük ezt még majd mindjárt. Úgyhogy tessenek fülelni, aki még esetleg lecsúszott volna az infóról, vagy az infókról egy pár dal után még ezt helyre tesszük.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Egy természettudományos folyosút, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkozni fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátraverebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak mondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárcavezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
3: Időjárás.
5: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton, és a 21-es főúton Bátony terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Sok mindent megtudtunk az előzőekben arról a gasztro térképről, amelyet hát létre akar, és szerintem létre is fog hozni.
1: Ami készül még.
0: Igen, a Nógrád vármegyei kereskedelmi és iparkamara, mert hogy gasztro térképre akarják pakorni Nógrád legkiválóbb vendéglátóhelyeit, tehát hogy itt helyi termelők, hagyományos ízvilág, fagylaltok, cukrászdák,
1: valósi vendéglátók. Nekem azt tetszik ebben a dologban, hogy a cukrászdák is benne
0: igen,
1: vannak.
0: Igen, turisztikai szolgáltatók, kézműves termelők, tehát gyakorlatilag egy széles skáláról van szó, amelyeket ugye egy szakmai zsűri értékel majd, és ez rá tud kerülni egy nógrádi gasztrotérképre, és ugye akkor, hogyha a Palócország ízei minősítést megkapják, és ugye ezt azok szerezhetik meg, ezt a védjegyet, akik ugye hitelesen képviselik a Palóc konyha hagyományait, helyi alapanyagot használnak, együttműködnek a térségi termelőkkel, és magas színvonalú vendégélményt kívánnak. Tehát, hogy,
1: viszont nem lehet kamuzni, mert kimennek a helyszínre a zsűri tagok, és megkóstolják, érted? Tök jó.
0: Igen. Nem csak a kínálatot figyelik, hanem ugye itt akár a hagyományőrzést is, mennyire innovatív, fejlődőképes, fenntartható, akár mondjuk a térség kulturális értékeinek a bemutatása is ott van benne pluszban. Tehát ugye mennek a helyszíni szemlére is, szakmai kóstolásra is, és utána dől el az, hogy akkor minősítik, és megkapja a Palócország ízei minősítést, amajd nem. És ami még fontos, hogy külön figyelmet fordítanak egyébként a hagyomány ápolásra is, ezt talán pont az Andival most nem mondtuk, de ezt én tudom, mert hogy a Palócország ízei hagyományozó külön díjat is oda fogják évente ítélni azoknak, akik ugye itt kifejezetten a Palóc gasztronómiai örökségnek a megőrzésében, továbbadásában is szerepet játszanak. Úgyhogy én tetszik.
1: Ádám, figyelj!
0: Mondd! Azért van idő.
1: Nagyon benne vagy ebbe a sztoriba, meg neked is lételemet, szívügyednek tekinted a helyi dolgokat,
0: igen,
1: meg egyáltalán a gasztronómia, értesz is hozzá, és sokat főzöl, mit tudom. Beszéljünk a zsűri tagokkal. Hát, ha mi is el tudnánk menni kóstolni. Miért? Én jókat ennék, érted? Te pedig akkor meg tudnád, de megkóstolod, aztán megítéled, elmondod a véleményed tényleg, és akkor, hogy ott a helyben történtek-e a dolgok.
0: Tehát megint mész a potyára, megint mész az ingyen.
1: Persze, gyerekek, hát mi? Nálunk hitelesebb embert nem találnak erre a feladatra.
0: Igen, tehát megint megy a potya, megint megy az ingyen, megint megy a nem tudom én mi, hogy csak te hasznot húzhassál ebből az egészből.
1: Küldenek értünk autót.
0: A PEV még azt is, igen.
1: Persze,
0: igen. Meg is böfögtetnek majd, ugye? Ilyen kis előkét is kapsz meg minden, meg büfistetnek, aztán alszol egy kicsit délután ott valahol még hátul egy vendégszobában.
1: Megint kóstolunk valami. Na, mi látod az is, és akkor feltérképezzük akkor a helyet is, és akkor tudjuk, hogy mondani, hogy mennyire tudjuk ajánlani a
0: igen,
1: helyszínt.
0: Hát az agyadat kéne feltérképezni valami neurológusnak. Nem tudom, hogy mit látna egyébként a szövevényekben, de mindegy, hagyjuk. Az a lényeg, hogy szeptember 15-ig lehet jelentkezni, úgyhogy várják a pályázókat, úgyhogy éljetek vele, és hozzuk össze, hozzátok össze ezt a jó kis térképet.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú víg nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, cibém.
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
16: Tessék, CH Klíma.
17: CH Klíma.
16: Igen, CH Klíma.
17: CH Klíma.
18: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
19: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Miszterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fannak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal. Többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerekrészleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterületfelügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy Nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. 5 nap alatt 10 000 embert tartóztatott le az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, írja a Telex. A lépés annak a stratégiai váltásnak a része, amelyben az ügynökség a nagy nyilvánosságot kapó razziák helyett a kevésbé látványos módszerekre koncentrál. A statisztikák arra utalnak, hogy az őrizetbevételek száma jelentősen növekedett. A vizsgált időszakban ugyanis körülbelül napi 2000 ilyen eset történt. Összehasonlításképpen decemberben a napi átlag még csak 1200 és 1300 között alakult.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
7: Nagyot szól.
8: Egy énekversenyre invitálunk benneteket, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, mégpedig Széchény felé vesszük ebben az órában az irányt, ugyanis megrendezik először a Majláth Júlia országos könyvzenei énekversenyt.
9: Ó, pont azt akartam kérdezni, hogy milyen stílusú lesz ez az egész történet, mert azért nem mindegy, nagyon sokat láthatunk, hallhatunk ugye a kereskedelmi csatornák.
8: Jó, az nyilván teljesen más. Igen.
9: De jó, ott is azért gyakorlatilag valahol egy énekversenyről meg tehetségeket próbálnak felfedezni, tehát valahol azért kapcsolódik a történet, az sem mindegy egyébként tényleg, hogy milyen stílusban történik ez az egész.
8: Igen, ugye a 20. századi magyar könnyűzenének és a táncdal kultúrának egy meghatározó szerzője volt, rengeteg dalt és lágert írt. Ha mondjuk most Norbika itt lenne, akkor szerintem kapásból vágná, mert hogy ő ebbe benne van nagyon, én kevésbé. És hát azzal, hogy ezt a versenyt ezt róla nevezte el, ugye róla nevezték el egyfajta tisztelgés és a páratlan életmű előtt, illetve azért megtartani ezt a fajta szépséget, amelyet ő annó a 20. században ő lerakott az asztalra. Úgyhogy az ő nevével fémjelezve indul el ez az énekverseny, amit hát eléggé komoly zsűri fog figyelni, meg nagyon komoly zsűri fog majd egyébként, hogy mondjam, elmondani a vélemény, mert egyrészt lesz Friderika, énekesnő, őt lehet ismerni. Kétszeres
9: Emerton. Volt az Eurovízió.
8: Igen, de kétszeres Emerton díjas énekesnő, és az Eurovízió egyébként a negyedik helyezett lett. Ez a drága Olá Gergőnk is itt lesz, ugye, aki Nógrádi fiatalember, ugye X-Faktor harmadik szériának a győztese, nemzetiségekért díjas, esélyegyenlőségért díjas, Szikra díjas, mindenfajta díjas. Meg hát, drága ember Péterünk, aki ugye balasagyarmati trombitaművész, dalszerző, zeneszerző, hangmérnök és stúdió maestro és minden is. Úgyhogy ők fognak majd zsűrizgetni, és ugye Onnodi Kornél, akivel korábban beszélgettünk, hogy ő viszi most tovább a Széchenyi Műveldési Házat, hogy ő a rendezvény helyszínek az üzemeltetője, ő az egyik főszervező, Csukáné Szerémi Andrea a szakmai szervező, az Andival fogunk mindjárt beszélgetni, és Csatlós Noémi szintén szervezi ezt az egész történetet. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez milyen lesz, mert hogy nem tudom, ezek már ugye kiveznek így a gyakorlatból, pláne azért tudod, mert hogy így ezek az X-faktoros, meg nem tudom én milyen sztárban sztáros sztorik mennek, vagy ilyen.
9: Szerintem meg pont ettől jó.
8: Hát azt mondom, hogy kezd kimenni, ez pont ezért jó, hogy ez van. Igen.
9: Így van. Pont ezért jó, ettől jó ez a történet, hogy amellett, hogy néhány olyan borzadályokat lehet hallani kereskedelmi csatornákban, hogy valójában itt lehet, hogy aztán tényleg valódi értékekkel és tehetségekkel tudunk találkozni. Igaz, nem biztos, hogy eljutnak a tévébe, de majd mi jól beszámolunk róla.
8: Bebizony, mert hogy a jelentkezési határidő az még van, műfaj kategóriák is vannak, nevezési kategóriák is vannak, mindenről beszélgetünk mindjárt Csukáné Szerémi Andreával.

0: Remek dolog után, hát reméljük, hogy remek dologról fogunk beszélgetni ebben a pár percben. Jó rádiózás mindenkinek, mert hogy Széchenyben vagyunk ebben az órában, és azért vagyunk Széchenyben, mert hogy meg fogják rendezni a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt. És már Sanyika mondta azt, hogy hát lehet, hogy benne vesz valami örök zölddel.
1: Igen, igen, miért is ne? Ne hülyeskedj, hát ha nagyobb ismertségre teszek szert, mint a reggeli rádió
0: műsorban. Egyébként az lehet, az lehet. Tehát figyelj, van felnőtt kategória, pop rock, jazz, musical, operett, bármit választhat ezek közös, mondjuk a, egy szép operett.
1: Musical.
0: Musical?
1: Aha, jó. Közelebb áll hozzá.
0: Oké, igen. Na, úgyhogy igen, ezt beszéljük most át, mert hogy azért Salgó-Tarentől a Megyeri hídig itt vagyunk, és hát lehet, hogy egyébként a fiatal tehetségek, hogy a kevés fiatal és idősebb tehetségek megmutatnák magukat. Egy országos felhívás az, amivel éltek a szervezők, és ugye első alkalommal majd augusztus 15-én került megrendezésre Széchenyben. Lehet rá jelentkezni, ezért is beszélünk róla, és egyfajta hagyományteremtő célra jött létre, mégpedig azért, hogy az énekes tehetségek számára a közönség és a szakma előtt bemutatkozási lehetőséget kínáljon, és hát szakmai fejlődést is elő lehessen segíteni. Nagyon pacek a zsűri, ezt mondtuk az előbb is, és hát kellenek az ilyenek, mert kellenek ugye itt túl a televíziós tehetségkutatós sokszor szörmedvényeken és förmedvényeken.
1: Hát igen, igen, ezt beszéltük is, hogy azért némelyiket tényleg elnézve, elhallgatva, inkább vicc kategória, nem is nem ok nélkül, tudjátok, nekem beszél a tévé, tehát bemondja.
0: Igen.
1: Amikor oda kapcsolok az adott csatornára, hogy mit, hogy 9-es csatorna, és hogy ez melyik csatorna, és jelenleg milyen műsor van rajta, hány percig tart, tehát akadálymentes az én ilyen TV boxom, és bemúgy, hogy szórakoztató műsor. Egyébként az.
0: Igen.
1: Tehát tényleg jókat lehet rajta.
0: Röhögni, de hogy nyilván azért itt már sokszor a szakmaiság a háttérbe vonul. Viszont most itt nem ez fog előfordulni, úgyhogy a szakmai szervezővel, Csukán és Szerémi Andival fogunk beszélgetni arról, hogy tényleg aki többször is mondjuk ilyesmiken részt vett, az mire készüljön, mi lesz ez az egész történet, picikét beszélgetünk egyébként Majláth Júliáról is, úgyhogy Andi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Szia, na akkor kezdjük is, mert hogy úgy érzem egyébként, hogy neked ez egy eléggé régen dédelgetett álmod, nem tudom, jól érzem-e abból, amit én most itt a majlátenekverseny.hu-n én elolvastam, hogy ezt azért úgy egy régi vágy volt, hogy egy ilyet összehozzatok, Anni, talán kezdjük ezzel.
2: Hát most ezzel talán a koromat is el fogom egy picit árulni, bizony az 30 éves álmom.
0: Komolyan?
2: Valamikor, wow, valamikor én síkolga tanítvány voltam, tehát könnyűzenei vonalon képeztek engem, és már akkor elhatároztam, amikor aztán pedagógussal is váltam, hogy ennek mindenképpen itt van a helye az országban.
0: Oké, akkor kezdjük is el, hogy akkor maga a verseny akkor hogy fog felépülni, hogyan tudtátok ezt tető alá hozni egyáltalán. Egy picit húzzuk el a mézes madzagot, hogy maga az énekverseny az akár attitűdjé tekintve, az milyen lesz, hogyan képzelted, álmodtad meg ezt az egészet, Andi?
2: Szerintem amióta jöttek tényleg ezek a tehetségkutatók, televíziós tehetségkutatók, amiről ti is beszéltetek, akkor egy kicsikét háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg, uh-huh. Úgyhogy mi itt Széchenyben ilyet szeretnénk. Szakmai zsűri előtt és valóságosan hagy mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat, és Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a művelődési házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót Széchenyben. Én nekem meg rögtön ez a 30 évvel ezelőtti vágy, hogy országos énekverseny legyen, így összefűződött. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze, Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá.
0: De jó.
2: Úgyhogy így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is, úgyhogy innentől startol a jelentkezés.
0: Na, akkor elstartoltunk, és akkor beszélgessünk tényleg arról, hogy akkor milyen korosztály, milyen stílusban, hogyan lehet jelentkezni, tehát ugye hogyan képzeltétek el ezt a versenyt. Nem tudom, több fordulós lesz-e online része, akkor erről kicsit beszélgessünk.
2: Igen, igen, igen. Na. Hát először is akkor a jelentkezők tekintetében nem szeretnénk senkit kizárni, úgyhogy a gyermek, junior és felnőtt korosztály az egy elég tárgy. Jöhet mindenki, 100 évesen is akár, hogyha jól énekel. A műfaj meghatározás pedig a pop rock jazz egy kategória,
0: igen.
2: Aztán van egy musical kategóriánk és egy operett kategóriánk.
1: No, hát ott a helyem, a musical.
2: Na, ugye mondtam igen, én. Tehát, hogy mindenki jöhet.
0: Igen.
2: Na most a fordulók tekintetében az első forduló az valóban online forduló, az azt jelenti, hogy a jelentkezéssel a honlapon fel kell tölteni egy kis videót is, vagy videós linket, zsűri előzsűrizi a versenyzőket, és a második fordulóban a döntőben, ami Széchenyben ugye augusztus 15-én lesz, oda már a zsűrizett kiválogatott versenyzők érkeznek meg és léphetnek föl a színpadra. Na most a konkrét versenyszabályzat versenykiírás az a verseny saját honlapján elérhető, és ott abban a minutonban lehet jelentkezni is. A zsűri az azért is érdekes, mert hát ugye Nógrád földjén vagyunk, és sikerült olyan zsűrit verbúválni, felkérni, akiknek Nógrádi kötődésük van, hát ugye Olá Gergőről mindenki tudja, Ember Petiről is, akik járnak hangfelvételekbe stúdióban, vagy mint trombita művész ismerik, hogy ő is balassagyarmati, és hát most igen. Már Friderika is Nógrádi kötődésű, no. Mert hát Salgó-Tarjánban is él.
0: Aha, ezt nem is tudtam.
2: Úgyhogy így három nógrádi kiválóra megszak ember fogja zsűrizni a versenyzőket.
0: Szuper, és akkor még itt a beszélgetés végére, akkor hol vannak a határidők, ezt azért mondjuk-e még egyszer, nem tudom, el is mondtuk-e, vagy nem is emlékszem.
2: Igen, nem, erről nem beszéltünk. Igen. Hát igazából egy hónap áll rendelkezésre, július 31-én zárul le a jelentkezés, akkor jön egy gyors előzsűrizés, és akkor augusztus 6-áig pedig kiértesítjük a versenyzőket, hogy kik azok, akik bejutottak a döntőbe, és várjuk őket Széchenyi színpadára.
0: Szuper! Andi, köszi, hogy tudtunk beszélni, és akkor figyelemmel kísérünk benneteket, akár mondjuk az elő válogató után még tudunk egyet beszélni, hogy akkor milyen versenyzői összetétel jött össze, úgyhogy nyomon követünk benne.
2: Várjál, még valami nagyon-nagyon fontos. Hát a nyeremény.
0: Okay.
2: Mert hogy a Majlát emlékkupához 300 000 forint készpénz jár, igen? Illetve egy professzionális stúdiófelvétel, és az első három helyezeteknek minden műfaj, minden korcsoportban értékes tárgynyeremények, kupák, érmek, úgyhogy...
0: De jó, akkor azért itt kitettetek magatokért ilyen szempontból is itt, hogy akkor... Igen, nagyon jó!
2: Az egész napköré egy tényleg szeretnénk, hogyha Széchenyt megismernék az emberek, itt körbe járnák, jó kis ételekkel, italokkal készülünk, úgyhogy minden lesz.
0: Szuper.
2: Várunk mindenkit csak szeretettel, és nem csak a versenyzőket, hanem az érdeklődőt.
0: Hát ez felér egyébként egy tök jó koncerttel, és hogyha ezt lehet így van, fogalmazni. Így van, igen. Andi, köszi, és akkor beszélni, még mondom el, hogy akkor még az előválogató után még gyorsan egy helyzetjelentést kérünk, hogy akkor ott vagytok.
2: Készen állunk.
0: Köszi, Andi, szia, minden jót. Szia, minden jót. Na, még egy másfél percünk van. Zsanyika, én benevezlek, tudodon kívül mit szólsz hozzá?
1: Jó, oké, tényleg, vagy a pop, vagy pedig mondom a musical kategóriába.
0: És milyen dalt énekelnél, hogy most pop vagy musical? Sissy Kecs, Modern Talking?
1: Nem, magyar.
0: Magyar?
1: Persze, Szerelemre születtem például. Zoltán Erika dala.
0: Akkor mégiscsak meggondolom, hogy igen.
1: Benevezzélek. Figyelj, Nógrádi kötődésem megvan, mi kell még énekelni? Nagyjából tudok.
0: Énekelni nagyjából tudok?
1: Persze.
0: Így indulsz neki?
1: Mindenki tud énekelni.
0: Végül is, igen. Tehát, hogyha a tehetségkutatók egy dolgot megerősítenek, az, hogy hát egyébként mindenki tud énekelni. Hát az olyan, hogy ezt miért ne tudnál, érted? Biki Csunáj, meg a többiek, tehát, na, hogy...
1: És mondd meg, hogy milyen ismertségre tett szert, országos ismertségre tett szert,
0: igen. Igen, hát ez óriási. Valóban. Na, jól van, úgyhogy akkor, hát kedves, igen, kis megafonos pacsirtáink, még egyszer mondjuk azt, hogy a július 31-én péntek éjfélig lehet jelentkezni a Majláth Júlia énekverseny, ugye Széchenyben lesz, mégpedig ugye augusztus 15-én. Igen, és ugye annyi, ugye, hogy a továbbutásról az értesítés majd 9-én vasárnap éjfélig fog történni, és akintől kezdve neki fog a döntő indulni, és hát előtte egy online sztori van, És nagyjából ennyi. Úgyhogy lehet készülni. Én azt mondom, szerintem ez egy klassz dolog lesz. Úgyhogy hajrá, hajrá! Még egyszer azért majd ezt összekezzük mindjárt a Mega slágerek alatt.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélt a Megafonnak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glöckl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség, például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. 5 nap alatt 10 000 embert tartóztatott le az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, írja a Telex. A lépés annak a stratégiai váltásnak a része, amelyben az ügynökség a nagy nyilvánosságot kapó razziák helyett a kevésbé látványos módszerekre koncentrál. A statisztikák arra utalnak, hogy az őrizetbevételek száma jelentősen növekedett. A vizsgált időszakban ugyanis körülbelül napi 2000 ilyen eset történt. Összehasonlításképpen decemberben a napi átlag még csak 1200 és 1300 között alakult.
5: Időjárás.
4: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton, és a 21-es főúton Bátony terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Kedves énekes megafonisták, nevezzetek be a Majláth Júlia énekversenyre. Jó, nagyon fontos dolog, mert hogy ezt Széchenyben fogják megrendezni, és hát tiétek lesz a színpad. Akár Karvas Anya is lesz a színpad.
1: Kész. Egy nógrádi csoda, egy újabb nógrádi csoda fog születni. Egy igazi nógrádi énekes pacsirta. Ezt nem szabad kihagyni, drága hallgatók. Na. Ezért élni kell ezzel a lehetőséggel. És nagyon-nagyon örülök, hogy megvalósul Andreának ez az álma. 30 éve dédelgeti ezt az álmat, ahogy elmondta az előző percben.
0: Így van, mert ugye Csukán és Terémi Andrival beszélgetünk, aki ugye a szakmai szervezője ennek, és hát igen, aztán a Kornél, aki most ugye viszi a művházat, ő mondta, hogy akkor legyen valamit elcsiputató, erre kapott ugye az Andi, és meg is álmodták az egészet, mert hogy ennyi, kész. Ugye?
1: Tökéletes elképzelés. Nézd, énekelni mindenki szeret. Nem mondom, hogy mindenki tud, mert akkor saját magamból csinálnék bohócot, meg mondanék hülyeségeket így az éterben. De énekelni mindenki szeret, és jó, a maga módján mindenki tud is. És persze, ha elmögött van még tudás is, és mondjuk egy óriási felfedezés lesz bárki is, mert

0: Ezért hallgatni a megafont.
1: Igen, hát van benne valami. Igen, úgyhogy ami, ami a lényeg, ugye, hogy 31-én péntek éjfélig tudtok jelentkezni, jó, erre az énekversenyre. Aztán ugye ezt úgy, hogy van egy online forduló, az elődöntő az online zalnik, ugye beküldött videót a zsűri értékei, ugye kiválasztja a döntőbe kerülő versenyzőket, amelynek a döntésről aztán majd augusztus 9-én vasárnap éjfélig megy ki az e-mail, és ezt követően aztán jön a döntő, ahol ugye a versenyzők a második dalukkal lépnek majd a színpadra, és ugye ez augusztus 15-én lesz, és ugye a korosztályok ugye a 6-12 év, 13-18 év, valamint a 19 és 127, tehát ezek a korosztályok vannak, mindenhol lesznek egyébként értékes nyeremények, és ugye ami a mindent visz, ugye ez a Majlát emlékkupát kapja meg, 300.000 forintot, még pluszban professzionális stúdiófelvételt, nagyon sok tárgynyeremény is van, úgyhogy mi arra biztatunk mindenkit, hogy akkor énekeljetek, jelentkezzetek, és majd az elődöntő után Andit megint hívjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Miszteriek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiunknak mondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
3: Időjárás.
4: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.
7: Elmúlt 9, üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Bárkinek bármi, akkor hosszabb lélegzett vétellel a megafonfm@megafonfm.hu-ra tudtok írni, és tudtok ajánlani témákat is. Megyünk tovább, Sanyika, neked is jó reggelt még egyszer, szevasz!
8: Jó reggelt, szép délőtt mindenkinek is, persze jó vételt, jó szórakozást kívánunk a hátralévő egy órára, jönnek a megaslágerek, és már is érkezik Varga Bíró Tamás.
7: Így van, és ha jól tudom, akkor klasszik boxunk lesz a mostani Kék Halálban, úgyhogy pár dal, és tényleg ő következik.

0: halál.
1: Szép rádiózást kívánunk a jó hallgatóknak, és jó rádiózást kívánunk a szép hallgatóknak. Nagyon régen mondtuk már ezt, ez Norbinak volt egy nagyon régi-régi kis szlogenje, vagy szlengi, amit kialakított magának, úgyhogy most eloptam, már régen mondtam. Na, Tamásom, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is! Jó reggelt kívánok minden hallgatónak! Én a csúnyákat is köszöntöm. A csúnyák, léteznek csúnyák, akiknek nem szép a lelkük. Mindenki más szép.
1: Mert az ember Charlie, szép. Charlie is megmondta.
2: Igen. Igen. Ja, hát a, napszakhoz kötötte, ugye, hogy az a szép,
1: igen, az nem
2: reggeli úgy, szép, délután már nem biztos, hogy szép, este meg aztán ugye a kocsma utálát.
1: Ott meg összegyűjtél
2: magát. Minden csak nem is szép. Igen. Igen. Na, klasszikolunk, és hát be kéne perelni Mici Mackót. És be kéne perelni mindenkit, aki azon a úcska történettel állt elő, hogy a macik az erdőben a mézért bolygatják meg a mékasokat.
1: Nem tudom, valahogy az egész mesélje nekem valahogy olyan.
2: Aha. Most megbolygatják.
1: Most már így felnőtt fejjel.
2: Megbolygatják.
1: Hogy ez a füles is, érted meg.
2: Igen, igen, igen. Lejön a farka. Lejön a farka.
1: Igen, akkor ott a tigris.
2: Hát hogy bíznék olyanba, akinek lejön a farka?
1: Tigris az meg ADHD-s. Tehát igen. Minden baja van ott mindenki.
2: ADHD esen is.
1: Esen is.
2: Minden baja van a baja van
1: a tigrisnek. Akkor a, ki van az a füles bagajot?
2: Hát az írónak van a legtöbb baja, ugye? Én meg Robert Gigáról egy fél életen keresztül azt hittem, hogy kislány.
1: Egyébként is.
2: Hogy, mert Robert gondolom a vezeték neve.
1: De Gida,
2: Robert,
1: tehát ugye kis...
2: Gida az igen. Meg... Igen.
1: Mindegy. Na. Nem a kedvencem.
2: Tehát mennek a macik a méhkaptárokra. A méhek miatt.
1: Mert azt teszik meg?
2: Azt.
1: Az ilyen kis ízért csemege a méhek.
2: Mindent felejtsük. Fehér jégben gazdag.
1: De meg csípják őket ott.
2: Meg csípják, hát te csípős tipsz. Igen, bátorság próba. Megeszik.
1: Megeszik úgy.
2: Megeszik. Nem mellesleg azért.
1: Gondolom, hogy léppel együtt itt tömik így a pofájukba.
2: Természetesen, tehát nem csinálnak ezért, nem kapkodják, érted, hogy Aquila non captat muscat, ugye, hogy a sas nem kapkod, legyek utált, a persze, hogy leszapogatják, és akkor félreteszik.
1: Egyeket így.
2: A mély magot félreteszik, és akkor vagy kiköpködik. Passzus. Ez döbbenetes, nem?
1: Igen,
2: tehát,
1: megeszik.
2: Hogy mézes köcsög helyett a medvéknél, a gyermek mese ábrázolásoknál mély rajt kéne, hogy egy kaptárod méhekkel tele. És ahogy eszik.
1: Gyere, Malacka, együtt a méheket! Együtt menjük!
2: Nézd, Malacka, ez a méhem! Igen. Hol van Mici Mackó méhe?
1: Igen.
2: Hát igen, döbbenetes.
1: Na, ez jó, én bírom, hogy ez sztorikat, igen.
2: Na! Ezt is szeretni fogod. Azt egy régebbi kékhalálból tudjuk, hogy a kalózok miért viseltek szemkötőt az egyik szemükön. Ugye, hogy amikor kint voltak a fedélzeten, azzal a szemükkel néztek, de utána, amikor lementek a hajófedélbe, áttették a fedélzetes szemükre a szemkötőt, és lent már láttak, hiszen nem kellett idomulnia
1: a szemnek sötét, a sötét. Világ. Igen. Világos, értem.
2: De vajon miért viseltek fülbevalót? Hát elárulom, nem a divat kedvéért. Na mondom miért. Lecsüngő láncos fülbevalójuk volt, ennek a végére viaszgolyót tapasztottak, vagy kicsin gyapjú darabot kötöttek. És egy ágyúzás előtt ezt bedugták a fülükbe.
1: Oh,
2: és ott volt.
1: No,
2: és mindig
1: no.
2: Ott volt. Mindig ott volt. Ezek nem voltak hülye gyerekek.
1: Ezek
2: a kalózok.
1: Nem. Ezek nagyon faszacsávók voltak.
2: Nagyon. Hát a fél lábuk meg az én volt, mert elvitte az ágyúgajot. Ez commerce, de öcsém, hogy a szemük is nem kamubó volt, hogy a fülbe való se divatból. Azért az nem semmi.
1: Igen, ezek jó arcok.
2: Igen.
1: Szerettem is azt a szinkrit, mikor a Black Flag-gel toltam. Jó volt kalóznak lenni abban a játékban.
2: Igen, jó, hát én a izébe. Én a izébe is a...
1: Énekeltem, rumotittam!
2: Igen, igen. A húkba is a húknak. szurkoltam.
1: Én nem tudom, hogy miért. Egyébként nekem az egyik legkedvesebb gyerekkori filmemnek egyik a Spielberg féle Hook, de hogy most nézem, ilyen IMDb meg ilyeneken, hogy nagyon le van.
2: Nem áll jól, nem áll jól.
1: Nagyon le van húzva.
2: Nem áll jól, mert azt mondták, hogy Al Pacino egyik legrosszabb alakítása, meg mit tudom, hogy ért át a haját, nem tudom. Mindegy is.
1: Ez jó volt, ez érdekes.
2: Ezért az aranyos volt, sok kisfiú.
1: Ja, igen.
2: A picike Julia Roberts.
1: Igen.
2: Ahogy el tudta képzelni, hogy beszáll az ágyára. Na mindegy. Igen. A vikingek a megölt állatok vagy őseik csontjait használták új fegyverek kovácsolásához. Abban a hitben, hogy az állat szelleme, illetve halott hozzátartozó szelleme beleköltözik a fegyverbe.
1: Nagyobb púvezérli a fejszémet, mert hogy izé...
2: Na várjál, ez valójában erősebbé tette a fegyvereket, mert a csontokban lévő szén a vassal elegyedve egyfajta primitív acélt eredményez.
1: És ez is táplálta elkezdte akár mondjuk itt egyik, a mítusz a legendát.
2: Így van. Elkezdte az egyik, és akkor azt mondta, hogy basszus, az te, a te fegyvered erősebb, mit csinálta? Hát én belefőztem nagypapát. Akkor nagypapa szelleme az öreg.
1: Ott van.
2: Jörgen. Vezér szelleme. Ja nem, ez egy ágynemű garnitúra. Mindegy, most már kimondtuk. Igen.
1: Flicken.
2: És akkor, na mindegy. És hát így. Ilyen egyszerű. Véletlen, babona, hagyomány, és akkor később kiderül a funkciója. Nekem még mindig azt tetszik a legjobban, hogy amikor a pókhálót rákentik a vajákos asszonyok a sebre,
1: mert hogy milyen antibiotikum van benne.
2: Pár száz évvel később meg kiderült, hogy természetes antibiotikumot tartalmaz a pókháló, a póknyála egészen konkrétan. Eszméletlen. Legalább olyan eszméletlen, hogy egy Kína szárazföldi részének lakossága most már túllépte az 1 milliárdot, ugye?
1: Uh-huh.
2: Ebből 1 millió a külföldi. Talán esetleg. Ez azt jelenti, hogy migránsok terén Kínában kevesebb migráns van, mint Észak-Koreában. Zártabb társadalom Kína. Uh-huh. Büntessük már meg. De lehet, hogy nála van az államadóságunk 90%-a.
1: Valószínűleg.
2: Lehet, hogy ő csinál mindent. Ruhát, lehet. Műszaki cikket. Nem tudom.
1: Ezek a kínaiak.
2: Ez csak egy becslés. Igen. Olyan zárt társadalmat alakítottak ki, hogy eszméletlen.
1: Igen. És mégis a vezető nagyhatalom, érted?
2: Igen.
1: Tehát, hogy...
2: Egy olyan világrendszerben, ami már meghaladta az idejét, túlhaladta az idejét, ugye kommunista rezsim, és valamiért működik. Valószínűleg azért, mert nekik erre van szükségük.
1: Igen.
2: És akkor nem kell ítélkezni, vagy mit tudom.
1: Ez egy tömbérlek, és így kész.
2: Te ítélkezel a fölött, aki grafitizik a WC-be?
1: Attól függ, hogy mit.
2: Nekem van egy hölgy, látom, Enikő.
1: Aki mindig grafitizik a WC-be?
2: Nem. De gyűjti ezeket. Ő képzőművész.
1: Ja, és akkor lefotózza, hogy mit csinál?
2: Lefotózza, de szegényke, hát nyilván csak a női. Uh-huh. Ezért, és én vagyok a férfi rabszolgája. Uh-huh. Tehát, hogyha olyat látok a férfi WC-ben, lefotózom és küldöm.
1: Talán egyszer említettem, hogy Bécsben voltunk Clutch, meg Kamcsatka koncerten, és akkor az után elmentünk egy rock bárba, az ott volt mellette valahol, és ugye akkor ki volt írva németül, hogy tehát mutogass, és hogy mert úgyse hallom.
2: Igen,
1: mutasd, hogy akkor mi.
2: Persze.
1: És arra emlékszem, hogy talán ott, mint hogyha ott lett volna olyan toilet, ami bementél, és akkor szerintem egy centiméternyi
2: falat
1: nem láttál, mert hogy tele matricák, tehát minden ez tele volt így nyomva, de aztán majd Liget büfének is a WC-je is valami hasonló irányba ment el annól.
2: Én ezeket nagyon bírom.
1: Én is. Tehát hogy adja a helyszínen, ez jó.
2: Igen,
1: volt.
2: És ráadásul, aki már ilyen toilet graffiti művész, az, hogy mondjam, gyönyörűségek vannak ott. Okay. Némely helyen gyönyörűségbe bukik, ez nem az, hogy drágátságokat írunk.
1: Persze, nem az, hogy lejúli, meg mit tudom én ilyenek, hanem...
2: Na de, képzeld el, hogy már az ókori rómaiak is imádták ezt a tevékenységet. Nekem mondom, hogy miket találtak például. Filerosz egy eunuch. Ezt írta. Gondolom egy nő, aki... Azt is biztos, hogy egy nő írta, hogy Altimeus teherbe ejtett. Dűsort ki kellett írni a magából. Ugye? És van egy... Bepisiltünk házigazda. Bevallom, rosszat tettünk. Ha tudni akarod, miért? Hát azért, mert nem volt éjjeli edény.
0: Jó.
2: Ezt írták a falon.
0: Voltak a falon.
2: És végül, de nem utolsó sorban, a rómaiak után pár száz évvel a vikingek is, hiszen a Hagia Szófia székesegyházon is van egy ilyen felirat, hogy Halfdan itt járt.
0: Jó.
2: Én meg ma itt jártam.
0: Holnap folytatjuk.
2: Alig várom, szia!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézi Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
3: Időjárás.
5: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Szociálsz.
1: Búcsúzunk már a kedvesek, mert ennyi volt a mai napunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és megint velünk ébredtetek a két frekvenciánkon. Üdvözöljük a váciakat, a gyarmatiakat, a csörögieket, a dunakeszi lakosokat, meg a börzsönieket, a dunakanyariakat, a 22-es...
2: Hontiakat,
1: 22-es mentieket, mindenkit ölelünk, úgyhogy kösz. 2513. adásunk volt.
2: Igen, és a két frekvencia 95.7, illetve 91.9, itt tudtok bennünket hallgatni, de nem is kell eltekerni a rádiót, jönnek a hírek, aztán jön Reni, és 16 óráig veletek lesz, nem szabad elfelejteni a csók és az ölelés. Világnapja van ma, úgyhogy mindenkit menjetek és öleljetek meg, akit meg igazán szeretek.
1: Az utcán is, bárkit érte. Utcán,
2: persze, meg kell csókolni. Az ölelés az nagyon fontos.
1: Igen.
2: Nos, akkor az üzenet mára, a képzelet fontosabb, mint a tudás.
1: Van benne valami, na.
2: Valami. 80%-ban adom. 80%.
1: Van benne valami. Na, jól van, tapsvihar mindenkinek. Köszi. Reni jön, reggel pedig találkozunk. Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Vadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélt a Megafonnak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glöckl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr. Június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. 5 nap alatt 10 000 embert tartóztatott le az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, írja a Telex. A lépés annak a stratégiai váltásnak a része, amelyben az ügynökség a nagy nyilvánosságot kapó razziák helyett a kevésbé látványos módszerekre koncentrál. A statisztikák arra utalnak, hogy az őrizetbevételek száma jelentősen növekedett. A vizsgált időszakban ugyanis körülbelül napi 2000 ilyen eset történt. Összehasonlításképpen decemberben a napi átlag még csak 1200 és 1300 között alakult.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
8: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
8: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
9: Nagyot szól.
12: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Réde Irén a mikrofonnál. Ez a kirakat. Kellemes hétfőt kívánok mindenkinek. Minden hétköznap 10 és 4 között kirakat. Tartsanak velem a mai napon is. Már is kezdünk Brian Adams-el. Jön a Little More Understanding, majd Pitbull és Zac Brown folytatja Can't Stop Us Now, illetve itt lesz a Home Free-től a Love Train. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

citromos pohárkrém görög joghurttal nagyon finom, érdemes kipróbálni. Jön a receptrovat. Ennek a habos joghurtos citromos pohárkrémnek egyszerűen lehetetlen ellenállni. Nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. 25 dek a görög joghurt kell hozzá, 7,5 dek a cukor, 5 dek a vaj, 2 tojás sárgája, 2 citrom, 1 deci hideg habtejszín és 1 teáskanál vanília aroma. A tojás sárgákat keverjük ki a cukorral, majd adjuk hozzá a vanília aromát és a citromok kifacsart levét. Kanalazzuk egy kisebb lábasba, és alacsony lángon kevergessük, amíg besűrűsödik. Ekkor húzzuk le a tűzről, keverjük bele a vajat, és hagyjuk kihűlni. A jól behűtött tejszínt verjük habbá, és óvatosan forgassuk össze a kihűlt joghurtos keverékkel. Osszuk el poharakban, reszeljünk minden adag tetejére citromhéjat, és tegyük be a hűtőbe 2-3 órára, hogy az ízei jól összeérjenek. Ilyen egyszerűen el lehet készíteni ezt a nagyon finom desszertet, citromos pohárkrém görög joghurttal.

Boldog névnapot kívánok Önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik ma július 6-án születtek. Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Török-magyar eredetű név a Csaba, régi magyar személy név, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A Tamás a héber eredetű bibliai név a Teomó névből származik, jelentése iker, a görögök Tomás formában vették át, csodálatos jelent. A Mária bibliai név eredeti héber formája a Miriam volt, jelentése megfejtetlen. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő megasláger.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

Menüajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Balassagyarmaton a Schweig vendéglőben. A mai ebéd tavaszi zöldségleves, csontleves, kukoricás csirkeragú szarvacskatésztával, párizsi sertésszelet tört burgonyával és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlatuk babgulyás, tyúkhúsleves, rántott csirkemell, rizssel, sült burgonyával kompóttal, sertésszelet tengerészmódra, szlovák rizssel és salátával, mákos csík lekvárral, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Végül pedig Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd zöldségleves, sajtmártásban sült csirkemell, párolt rizssel, békönnel, lilahagymával töltött sertésborda, hasámburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
10: A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Több kézbesítő is megszólalt név nélkül a Blicknek két kollégájuk múlt heti tragikus halála kapcsán. A postások mindegyike hangsúlyozta, nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát. Elmondták, a hőség elleni érreméntészkedések csak a két eset után születtek meg. Ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíj kifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás. Arról is beszéltek, a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűzön napon szinte magukba szívják a meleget. Ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak. Hozzátették, a hűtött folyadékkal is gond van. Terepen nincs lehetőség több liter hideg italt magukkal vinni, ezért saját megoldást alkalmaznak. Az ásványvizes palackokat esőkabátba csavarják, hogy valameddig hűvösek maradjanak. Szlovákiában az összes szavazókörben leadott voksok feldolgozása után 16,13%-os volt a részvételi arány a szombati népszavazáson, írja a felvidék.ma hírportál. Ez az egyik legalacsonyabb részvételi adat az önálló ország történetében eddig megtartott referendumokon. A 4.369.989 regisztrált választásra jogosult állampolgár közül 705.227-en vettek részt. A voksoláson kettő kérdésről dönthetett a lakosság. Az egyik bizonyos életjáradékok, például a kormányfő juttatásának eltörlése, a másik pedig a különleges ügyészi hivatal és a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség újbóli létrehozása volt. Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá egy emberre egy parkban, írja 24.hu. A rendőrséget szemtanúk riasztották a tengerparti városban azzal, hogy az illető felkapott két madarat az utcáról, és velük hadonászva inzultált egy arra járót. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a szárnyasok újra szabadok voltak. Az elkövetőt nem tartóztatták le, hanem hazakísérték, később azonban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték, nincs jele annak, hogy az állatok megsérültek volna az incidens során.
2: Időjárás.
10: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
3: A
11: közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: Nyékiautóház.hu.
13: Közlekedés.
10: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
14: Megafon.
15: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, Dániel Fével nyitunk, jön a Mamma Mia 11 után a kirakatban, majd May Stephens és Meghan Trainor folytatja a Mr. Right-tal, illetve ebben az órában itt lesz Roy és Ádám egy jó kis dallal, valamint a Sugar Babes is. Tartsanak velem délután 4-ig.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, horoszkóp rovattal megyünk tovább. Kedves Kosma, különösen erős energiákat érezhet, ha fontos döntés előtt áll, hallgasson a megérzéseire, mert most jó irányba vezetik. Kedves Bika, nyugodtabb nap várhat önre. Érdemes egy kicsit lassítani, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek örömet hoznak. A kommunikáció ma kulcs szerepet játszik az ikreknél, egy beszélgetés vagy üzenet váratlan lehetőséget hozhat. Érzelmesebb hangulatban lehet a rák, ha figyel a környezetére, valaki nagyon hálás lesz a törődéséért. Kedves oroszlán, ma könnyen magára vonhatja mások figyelmét. Használja ki ezt, és mutassa meg, hogy miben jó igazán. Ami a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak lehetnek. Egy apró figyelmesség vagy pontos megoldás sokat jelenthet. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene, itt a Megafonban.

Nézzük, mit üzennek már a csillagok, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel. A harmónia keresése ma meghozhatja a gyümölcsét, egy régi feszültséget most sikerülhet elsimítania. Intenzív energiák kísérhetik a Skorpió napját, ha okosan irányítja őket, komoly előrelépést érhet el. Vágyhat egy kis szabadságra vagy változásra a nyilas, egy spontán ötlet most izgalmas élményt hozhat. Ami a bakot illeti, a kitartása ma különösen kifizetődő lehet, ne adja fel, mert közelebb van a céljához, mint gondolná. Kedves vízöntő, új gondolatok és kreatív ötletek születhetnek, érdemes megosztania őket másokkal is, a halaknak pedig intuíciója ma erősebb lett a szokásosnál, ha hallgat a belső hangjára, jó döntést hozhat. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. Tartsanak velem és a kirakattal délután 4-ig.

Menüajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Balassagyarmaton, a Schweik vendéglőben. A mai ebéd tavaszi zöldségleves, csontleves, kukoricás csirkeragú szarvacskatésztával, párizsi sertésszelet tört burgonyával és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlatuk, babgulyás, tyúkhúsleves, rántott csirkemell, rizssel, sült burgonyával, kompóttal, sertésszelet tengerészmódra, szlovák rizssel és salátával, mákos csík lekvárral, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Végül pedig Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd zöldségleves, sajtmártásban sült csirkemell, párolt rizssel, békönnel, lilahagymával töltött sertésborda, hasábburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Bél van.
2: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
5: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Mogyorósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Mogyorósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
6: A Richter Gedeon Centenárum alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk közel 6 millió forint összeget nyert meg. Ez az összeg infrastruktúrális fejlesztésre használható. Pontosabban a természettudományos infrastruktúra fejlesztésére fogjuk majd felhasználni. Ez azért jó nekünk, mert a természettudományos tantárgyaink oktatási színvonalát ezáltal emelni tudjuk. A nyáron az iskolánk egy részében egy átalakítás is fog történni. Egy természettudományos folyosó részt fogunk kialakítani, gyakorlatilag két tanteremmel és egy szertárral. Azért van erre szükség, mert egyre nagyobb számban mennek a diákjaink ilyen irányba tovább tanulni egyetemre. Azokat az eszközöket, amelyekkel majd ott az egyetemen gyakran találkozni fognak, úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha már itt a középiskolában is találkoznak ezekkel, akár a labormunkába, vagy akár olyan vizsgálatokba, amelyek az egyetemen már gyakorlatilag gyakran előfordulnak. Főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz területe az, amit itt most erősíteni fogunk.
5: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélt a Megafonnak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatónőjét hallják.
7: Idén Berg Judit Rumini című meseregényére épült a tábor tematikája, ennek az adta az apropóját, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg a Rumininek az első kötete, amelyet aztán sok újabb rész követett, hiszen nagyon népszerű a gyerekek körében, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez lesz most a központi motívuma a tábornak. Minden nap hallhattak a gyerekek részleteket valamelyik kötetből, felolvastak a kollégák különböző részleteket, illetve diafilmeket. filmeket is vetítettek a témában. Aztán a gyerekek csapatokban készítettek különböző feladatokat és kézműves tevékenységeket folytattak, amelyek mind kapcsolódtak valahogy ennek a kisegérnek a kalandjaihoz. Készítettek például hajót, a Szélkirálynőt, ami a Rumini ég hajója, aztán zászlót terveztek, a saját kis szigetüket megtervezték, palackposta üzeneteket is írtak egymásnak, úgyhogy sok mindennel tudtunk ehhez kapcsolódni.
5: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Székely József püspököt hallják.
8: A cigány ember szereti a szabadságot, korlátlanságot, és éppen ezért nagyon szeret zarándokolni, útra kelni, buszra szállni, élményeket átélni. Különleges állapotba kerül egy cigány ember, amikor zarándoklaton van. Ezért született meg ez a gondolat, még Dulgéza atya gondolatából, szívéből, hogy egy nagy roma zarándoklatot szervezünk évről évre itt Szentkúton. És azt látom, hogy cigány testvérek nagy örömmel jönnek, ténylegesen kinyitják a szívüket. Az idei zarándoklatunknak a témája a szabadság, szabadulás, szenvedélyektől, lehúzó erőktől. Akkor tud valaki szárnyalni, szeretni, mint a madarak, hogyha semmi nem köti gúzsba, hogyha a szenvedélyektől alkohol, kábítószer, de akár lustaság, harag, önzés, pletyka, hazudozás, ha ezektől szabadulni tud, a láncait elszakítja, megtalálja a helyes utat, ebben szeretnénk segíteni az idejövő zarándokoknak, családoknak, fiataloknak.
5: Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás esek kajakosa Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között.
1: Időjárás.
5: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
5: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
9: Indul egy újabb Burra ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 Hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedő értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Kedves Csabák, Tamások és Máriák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik ma július 6-án születtek. Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Török-magyar eredetű név a Csaba, régi magyar személy név, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A Tamás a héber eredetű bibliai név a Teomó névből származik, jelentése iker, a görögök Tomás formában vették át, csodálatos jelent. A Mária bibliai név eredeti héber formája a Miriam volt, jelentése megfejtetlen. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő megasláger.

0: Yeah, you should take it off.
1: Jason Momoa legújabb filmjével megyünk tovább. Ez a filmajánló a kirakatban, benne a Supergirl. A DC stúdió új korszakának legújabb darabja, ismét hatalmas látványa a magával ragadó történettel, ráadásul a stúdió

akár semmi kedve társakat keres, és a szedett-vedett összenemillő tagokból álló társasággal káprázatos a csillagok közé vezető kalandra indul, hogy először igazságot tegyen, azután bosszút álljon, vagy fordítva. Érdemes tehát megnézni Millie Alcockkal és Jason Momoával a főszerepben a Supergirl-t.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
10: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás esek kajakosa, Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között. Több kézbesítő is megszólalt név nélkül a Blicknek két kollégájuk múlt heti tragikus halála kapcsán. A postások mindegyike hangsúlyozta, nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát. Elmondták, a hőség elleni érreménytészkedések csak a két eset után születtek meg. Ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíjkifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás. Arról is beszéltek, a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűző napon szinte magukba szívják a meleget. Ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak. Hozzátették, a hűtött folyadékkal is gond van. Terepen nincs lehetőség több liter hideg italt magukkal vinni, ezért saját megoldást alkalmaznak. Az ásványvizes palackokat esőkabátba csavarják, hogy valameddig hűvösek maradjanak. Az Egyesült Államok légierejének kutatólaboratóriuma üzembe helyezte a Flyer nevű szuperszámítógépet, írja a hvg.hu. Elsődleges feladatként egyfajta virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák vagy egyenesen kivitelezhetetlenek. A gép erejét jól jelzi, hogy olyan számításokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá egy emberre egy parkban, írja a 24.hu. A rendőrséget szemtanúk riasztották a tengerparti városban azzal, hogy az illető felkapott két madarat az utcáról, és velük hadonászva inzultált egy arra járót. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a szárnyasok újra szabadok voltak. Az elkövetőt nem tartóztatták le, hanem hazakísérték, később azonban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték, nincs jele annak, hogy az állatok megsérültek volna az incidens során. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
3: Időjárás.
4: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

Könyvajánló rovat a kirakatban. Mit érdemes olvasni idén nyáron? Például Karen Swantól a Három nyár című regényét. Karen Swan nemzetközi bestseller szerző, 29 regényéből eddig világszerte több mint 5 millió példány kelt el, rendkívül termékeny alkotó, évi 2 új kötettel jelentkezik. Érdemes beszerezni ezt a könyvet. 1957 az ártatlanság nyara, a citromfák árnyékában Rafaella Parisi türelmetlenül várja, hogy a kis halászfaluba, Puglia tengerpartjára megérkezzenek a nyári vendégek, leginkább a gazdag Franchetti család fiára Cosimóra kíváncsi. A változások nyara 1958, Rafaella két szerelem között őrlődik, de választania kell a hagyomány és a szíve vágya között. 1961 a sorsdöntő nyár. Vajon Rafaella kockára meri tenni az életét a jövőért, amelyről mindig is álmodott? Összetett, érzelmes és persze szívszorítóan romantikus, tökéletes kikapcsolódás, tökéletes, elrepít Olaszországba mindenkit. Érdemes tehát beszerezni a Három nyár című könyvet Karen Swantól.

minden idők legnagyobb slágerei között Madács Mózis ajánló a kirakatban Balassagyarmaton. A mai napon a gyerekekkel megnézhetik 2 órától a Kis Nikolány Aral című családi vígjátékot, a Varázslatos Titokfát, valamint a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet. 3:30-tól, 6:30-tól és 5:00-tól is megtekintetik még a Minyonokat. Toy Story 5. rész 2:30-tól és 4:00-től. 3:45-tól vetítik a Sacré-Cœur vagy a Szent Szív Csodálatos Hatalma című dokumentumfilmet. Lesz egy horrorfilm is a Backrooms Hátsó Szobák 4:00-tól. 17:30-kor a Kreml Mágusa, 17:30-kor Michael, 6:00 és 8:00-tól vetítik a Meghívást, este 8:00-kor lesz még 3 másik film, a Halálsíp, a Megszállottság és a Supergirl. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Party koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 14 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Több kézbesítő is megszólalt név nélkül a Blicknek két kollégájuk múlt heti tragikus halála kapcsán. A postások mindegyike hangsúlyozta, nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát. Elmondták, a hőség elleni érreméntészkedések csak a két eset után születtek meg. Ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíj kifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás. Arról is beszéltek, a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűzön napon szinte magukba szívják a meleget. Ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak. Hozzátették, a hűtött folyadékkal is gond van. Terepen nincs lehetőség több liter hideg italt magukkal vinni, ezért saját megoldást alkalmaznak. Az ásványvizes palackokat esőkabátba csavarják, hogy valameddig hűvösek maradjanak. Szlovákiában az összes szavazókörben leadott voksok feldolgozása után 16,13%-os volt a részvételi arány a szombati népszavazáson, írja a felvidék.ma hírportál. Ez az egyik legalacsonyabb részvételi adat az önálló ország történetében eddig megtartott referendumokon. A 4.369.989 regisztrált választásra jogosult állampolgár közül 705.227-en vettek részt. A voksoláson kettő kérdésről dönthetett a lakosság. Az egyik bizonyos életjáradékok, például a kormányfő juttatásának eltörlése, a másik pedig a különleges ügyészi hivatal és a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség újbóli létrehozása volt. Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá egy emberre egy parkban, írja a 24.hu. A rendőrséget szemtanúk riasztották a tengerparti városban azzal, hogy az illető felkapott két madarat az utcáról, és velük hadonászva inzultált egy arra járót. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a szárnyasok újra szabadok voltak. Az elkövetőt nem tartóztatták le, hanem hazakísérték, később azonban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték, nincs jele annak, hogy az állatok megsérültek volna az incidens során.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
2: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
0: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
1: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

0: Életmód rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Sokszor azt hiszük, hogy a stressz az élet természetes része, pedig rengeteg feszültséget mi magunk tartunk életben. Felesleges elvárásokkal, állandó megfelelési kényszerrel, vagy olyan helyzetekkel, amelyek már rég nem szolgálnak bennünket. Az első lépés az elengedéshez az, hogy felismerjük, mi az, ami valóban fontos, és mi az, ami csak energiát vesz el tőlünk. Érdemes időnként végig gondolni a napjainkat, melyek azok a helyzetek, amelyek után kimerültnek érezzük magunkat, kik azok az emberek, akik mellett folyamatosan feszültek vagyunk, és melyek azok a feladatok, amelyeket valójában csak megszokásból végzünk. Sok stresszt okoz az is, hogy mindenre igent mondunk. Pedig a határok kijelölése nem önzés, hanem önvédelem. Ha folyamatosan túlterheljük magunkat, előbb-utóbb a testünk és a lelkünk is jelezni fog. Néha egyetlen mondat is felszabadító lehet, most erre nincs kapacitásom. Az elengedés nem mindig látványos döntés. Néha apró változtatásokkal kezdődik, kevesebb idő a közösségi médián, több séta, több csend, vagy akár napi 10 perc, amikor nem akarunk teljesíteni. És fontos azt is megérteni, hogy nem kell minden problémát azonnal megoldani, van, amit egyszerűen csak le kell tenni. Nem minden konfliktus a mi felelősségünk, és nem minden helyzetet tudunk kontrollálni. Minél inkább ragaszkodunk ehhez az illúzióhoz, annál stresszesebbek leszünk. Az életminőségünk sokszor nem attól javul, hogy még több dolgot szerzünk meg, hanem attól, hogy megtanulunk elengedni néhányat. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan teremthetünk nyugodtabb mindennapokat, de előtte zenélünk.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my

0: csak a vegán pápa egy alkeszél.
1: A meg a slágerek között folytatjuk tovább a kirakatban az életmód rovatot, hogyan teremtsünk nyugodtabb mindennapokat. A nyugodtabb élet nem feltétlenül nagy változásokkal kezdődik, sokszor a legkisebb szokások alakítják át a hétköznapjainkat. Például az, hogy reggel nem azonnal a telefonunkért nyúlunk, hanem adunk magunknak pár perc csendet. Vagy hogy esténként nem a problémákon reagálunk, hanem tudatosan lezárjuk a napot. A stressz egyik legnagyobb forrása a folyamatos túlterheltség érzése. Mindig elérhetőnek kell lennünk, mindig reagálnunk kell, mindig produktívnak kell lennünk, pedig az emberi idegrendszer nincs arra tervezve, hogy állandó készenléti állapotban működjön, a pihenés nem jutalom, hanem alapvető szükséglet. Sokat segíthet az is, ha újra megtanulunk jelen lenni. Egy kávé ízére figyelni, egy séta hangjaira, egy beszélgetésre anélkül, hogy közben a következő teendőnkön gondolkodnánk, ezek az apró pillanatok lelassítják a belső rohanást. És az sem mindegy, hogy milyen tartalmakkal veszük körül magunkat, ha egész nap negatív hírek, viták és összehasonlítások érnek bennünket, az óhatatlanul növeli a szorongást. Néha kifejezetten jót tesz egy kis digitális távolság. És talán az egyik legfontosabb dolog, hogy fogadjuk el, hogy nem lehet minden nap tökéletes. Nem kell mindig erősnek, hatékonynak és kiegyensúlyozottnak lennünk. Az élet természetes része a bizonytalanság és a hibázás is. A valódi nyugalom nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy minden probléma uralja az életünket. Ez volt a mai életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, tartsanak velem!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás, egész grill csirke, pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élményt. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
8: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, míg Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
1: Időjárás.
8: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
8: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
6: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.
9: If

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban a slágerek között. A Lago Maggiore-nél járunk, miért érdemes itt nyaralni. A Lago Maggiore tó szépsége már első pillantásra is nyilvánvaló. Északon magas sziklafalakkal körülvéve, a parton pedig csinos kis falvakkal szegélyezve, a túrázóktól az ínyencekig mindenki megtalálja a megfelelő helyet. Lefordítva, a Maggiore tó jelentése nagyobb tó. Valójában azonban csak a második legnagyobb az észak-olaszországi tavak közül, a Garda tó után. A maga 212 négyzetkilométerével azonban még így is elég lenyűgöző. A Maggiore tó a festői változatosság és a mediterrán báj tekintetében minden bizonnyal képes felvenni a versenyt a Garda tóval. De főszezonban sokkal kevésbé zsúfolt, mint az utóbbi. A szállodára tekintetében is lényegesen olcsóbb, feltéve, ha a tó olasz, és nem a svájci részén nyaralunk. Ez azonban nem bizonyulhat túlságosan nehéznek, hiszen a Maggiore tó több mint 80%-a Olaszországban van, de a svájci oldal is gyönyörű, és rengeteg a látnivaló. Hamarosan folytatjuk a nagyvilágrovatot, előtte zene!

utazzunk tovább gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban, a Maggiore tónál járunk. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű szép helyet Olaszországban. A Maggiore tó olasz oldalán az egyik legszebb hely a déli parton fekvő Arona kisváros. Arona ideális a fürdőzést és a túrázást, valamint a városnézést és a kultúrát kedvelő nyaralók számára. Van itt középkori óváros, lidók, múzeumok, egy gyönyörű tóparti sétány és egy kis kikötő. A hegyvidéki környezet csodálatos túrázási lehetőségeket és látnivalókat kínáló kiránduló helyeket kínál. A tóparti sétányról a turistáknak csodálatos a kilátás a következő fontos látnivalóra, a 10. századból származó Rocca di Angera hegyi erődítményre. A Visconti család és a milánói érsek rezidenciájaként szolgált, és a 18. század vége felé a napóleoni csapatok rombolták le. És egy kis tipp a végére, ha szívesen megnéznék a naplementét a tóról, akkor érdemes a Verbiana városrészhez tartozó Intrából Laveno Mombellóba, vagy fordítva autós kompra szállni, mivel a normál menetrend szerint a hajók csak este 7 körül járnak. Természetesen a sötétben is gyönyörű az átkelés, mert akkor láthatjuk a kivilágított városokat a parton.

0: Pörögnek tovább a megaslágerek, a hírek után is már a viszont én búcsúzom, remélem, hogy jól érezték magukat. Jó munkát még azoknak, akik dolgoznak, illetve jó utat azoknak, akik már hazafelé tartanak. Tartsanak velem holnap is, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Május 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fannak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy Nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. 5 nap alatt 10 000 embert tartóztatott le az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, írja a Telex. A lépés annak a stratégiai váltásnak a része, amelyben az ügynökség a nagy nyilvánosságot kapó razziák helyett a kevésbé látványos módszerekre koncentrál. A statisztikák arra utalnak, hogy az őrizetbevételek száma jelentősen növekedett. A vizsgált időszakban ugyanis körülbelül napi 2000 ilyen eset történt. Összehasonlításképpen decemberben a napi átlag még csak 1200 és 1300 között alakult.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
3: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több helyen zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
4: Közlekedés.
3: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony Terenyebel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Mogyorósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkozni fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
0: Közlekedés.
1: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony terenye bel területén. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: vizértől fájó duzzadtláb. A Dimotec csökkenti a vizértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Holot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárás. Akkor egy zárt trakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe.
12: Közlekedés.
11: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin, a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
13: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
4: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Pazarlék koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Magyarósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
4: A Richter Gedeon Centenárum alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk közel 6 millió forint összeget nyert meg. Ez az összeg infrastruktúrális fejlesztésre használható, pontosabban a természettudományos infrastruktúra fejlesztésére fogjuk majd felhasználni. Ez azért jó nekünk, mert a természettudományos tantárgyaink oktatási színvonalát ezáltal emelni tudjuk. A nyáron az iskolánk egy részében egy átalakítás is fog történni, egy természettudományos folyosó részt fogunk kialakítani, gyakorlatilag két tanteremmel és egy szertárral. Azért van erre szükség, mert egyre nagyobb számban mennek a diákjaink ilyen irányba tovább tanulni egyetemre. Azokat az eszközöket, amelyekkel majd ott az egyetemen gyakran találkozni fognak, úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha már itt a középiskolában is találkoznak ezekkel, akár a labormunkába, vagy akár olyan vizsgálatokba, amelyeken az egyetemen már gyakorlatilag gyakran előfordulnak. Főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz területe az, amit itt most erősíteni fogunk.
3: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fannak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de Palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóván nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatónőjét hallják.
5: Idén Berg Judit Rumini című meseregényére épült a tábor tematikája, ennek az adta az apropóját, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg a Rumininek az első kötete, amelyet aztán sok újabb rész követett, hiszen nagyon népszerű a gyerekek körében, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez lesz most a központi motívuma a tábornak. Minden nap hallhattak a gyerekek részleteket a valamelyik kötetből, felolvastak a kollégák különböző részleteket, illetve filmeket is vetítettek a témában. Aztán a gyerekek csapatokban készítettek különböző feladatokat és kézműves tevékenységeket folytattak, amelyek mind kapcsolódtak valahogy ennek a kisegérnek a kalandjaihoz. Készítettek például hajót, a szélkirálynőt, ami a Rumini hajója, aztán zászlót terveztek, a saját kis szigetüket megtervezték, palackposta üzeneteket is írtak egymásnak, úgyhogy sok mindennel tudtunk ehhez kapcsolódni.
3: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak mondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Székely József püspököt hallják.
6: A cigány ember szereti a szabadságot, korlátlanságot, és éppen ezért nagyon szeret zarándokolni. útra kelni, buszra szállni, élményeket átélni. Különleges állapotba kerül egy cigány ember, amikor zarándoklaton van. Ezért született meg ez a gondolat, még Dul Géza atya gondolatából, szívéből, hogy egy nagy roma zarándoklatot szervezünk évről évre itt Szentkúton. És azt látom, hogy cigány testvérek nagy örömmel jönnek, ténylegesen kinyitják a szívüket. Az idei zarándoklatunknak a témája a szabadság, szabadulás, szenvedélyektől, lehúzó erőktől. Akkor tud valaki szárnyalni, szeretni, mint a madarak. Hogyha semmi nem köti gúzsba, hogyha a szenvedélyektől alkohol, kábítószer, de akár lustaság, harag, önzés, pletyka, hazudozás, ha ezektől szabadulni tud, a láncait elszakítja, megtalálja a helyes utat, ebben szeretnénk segíteni az idejövő zarándokoknak, családoknak, fiataloknak.
3: Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás Esek kajakosa, Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén, az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, Csibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Ezüstérmet szerzett a Vitalitás esek kajakosa Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között. Több kézbesítő is megszólalt név nélkül a Blicknek két kollégájuk múlt heti tragikus halála kapcsán. A postások mindegyike hangsúlyozta, nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát. Elmondták, a hőség elleni érreméntészkedések csak a két eset után születtek meg. Ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíjkifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás. Arról is beszéltek, a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűzön napon szinte magukba szívják a meleget. Ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak. Hozzátették, a hűtött folyadékkal is gond van. Terepen nincs lehetőség több liter hideg italt magukkal vinni, ezért saját megoldást alkalmaznak. Az ásványvizes palackokat esőkabátba csavarják, hogy valameddig hűvösek maradjanak. Az Egyesült Államok légierejének kutatólaboratóriuma üzembe helyezte a Flyer nevű szuperszámítógépet, írja a hvg.hu. Elsődleges feladatként egyfajta virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák vagy egyenesen kivitelezhetetlenek. A gép erejét jól jelzi, hogy olyan számításokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá egy emberre egy parkban, írja 24.hu. A rendőrséget szemtanúk riasztották a tengerparti városban azzal, hogy az illető felkapott két madarat az utcáról, és velük hadonászva inzultált egy arra járót. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a szárnyasok újra szabadok voltak. Az elkövetőt nem tartóztatták le, hanem hazakísérték, később azonban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték, nincs jele annak, hogy az állatok megsérültek volna az incidens során. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
1: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: telefon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélt a Megafonnak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glöckl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. 5 nap alatt 10 000 embert tartóztatott le az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, írja a Telex. A lépés annak a stratégiai váltásnak a része, amelyben az ügynökség a nagy nyilvánosságot kapó razziák helyett a kevésbé látványos módszerekre koncentrál. A statisztikák arra utalnak, hogy az őrizetbevételek száma jelentősen növekedett. A vizsgált időszakban ugyanis körülbelül napi 2000 ilyen eset történt. Összehasonlításképpen decemberben a napi átlag még csak 1200 és 1300 között alakult.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén, az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Korál emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Több kézbesítő is megszólalt név nélkül a Blicknek két kollégájuk múlt heti tragikus halála kapcsán. A postások mindegyike hangsúlyozta, nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát. Elmondták, a hőség elleni érreméntészkedések csak a két eset után születtek meg. Ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíj kifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás. Arról is beszéltek, a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűzön napon szinte magukba szívják a meleget. Ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak. Hozzátették, a hűtött folyadékkal is gond van. Terepen nincs lehetőség több liter hideg italt magukkal vinni, ezért saját megoldást alkalmaznak. Az ásványvizes palackokat esőkabátba csavarják, hogy valameddig hűvösek maradjanak. Szlovákiában az összes szavazókörben leadott voksok feldolgozása után 16,13%-os volt a részvételi arány a szombati népszavazáson, írja a felvidék.ma hírportál. Ez az egyik legalacsonyabb részvételi adat az önálló ország történetében eddig megtartott referendumokon. A 4.369.989 regisztrált választásra jogosult állampolgár közül 705.227-en vettek részt. A voksoláson kettő kérdésről dönthetett a lakosság. Az egyik bizonyos életjáradékok, például a kormányfő juttatásának eltörlése, a másik pedig a különleges ügyészi hivatal és a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség újbóli létrehozása volt. Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá egy emberre egy parkban, írja 24.hu. A rendőrséget szemtanúk riasztották a tengerparti városban azzal, hogy az illető felkapott két madarat az utcáról, és velük hadonászva inzultált egy arra járót. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a szárnyasok újra szabadok voltak. Az elkövetőt nem tartóztatták le, hanem hazakísérték, később azonban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték, nincs jele annak, hogy az állatok megsérültek volna az incidens során.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén, az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bird, Egri Péter és a Mystery Gang, a Petrofon, az Abba Házi RT, Kuki és a Szoller Schultz Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 22 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
4: Egy természettudományos folyosót, egy szertárat és két tantermet alakítanak ki a nyári szünetben a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, amelyben egy elnyert pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintból történik eszközbeszerzés, mondta el az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila kifejtette, úgy tapasztalják, egyre nagyobb számban tanulnak tovább a diákok ilyen irányban. Ezért nagy segítség lehet számukra, ha már a középiskolai évek alatt olyan felszereléseket használhatnak, amelyekkel az egyetemeken is gyakran találkoznak fognak. Hozzátette, főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz tantárgyakat tudják erősíteni ezzel a beruházással, de a robotika oktatását is új szintre tudják emelni. Magyarósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
5: A Richter Gedeon Centenárum alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk közel 6 millió forint összeget nyert meg. Ez az összeg infrastruktúrális fejlesztésre használható. Pontosabban a természettudományos infrastruktúra fejlesztésére fogjuk majd felhasználni. Ez azért jó nekünk, mert a természettudományos tantárgyaink oktatási színvonalát ezáltal emelni tudjuk. De nyáron az iskolánk egy részében egy átalakítás is fog történni, egy természettudományos folyosó részt fogunk kialakítani, gyakorlatilag két tanteremmel és egy szertárral. Azért van erre szükség, mert egyre nagyobb számban mennek a diákjaink ilyen irányba tovább tanulni egyetemre. Azokat az eszközöket, amelyekkel majd ott az egyetemen gyakran találkozni fognak, úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha már itt a középiskolában is találkoznak ezekkel, akár a labormunkába, vagy akár olyan vizsgálatokba, amelyek az egyetemen már gyakorlatilag gyakran előfordulnak. Főleg a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz területe az, amit itt most erősíteni fogunk.
4: Ebben az évben is nagyon hamar betelt az összes hely a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár nyári gyerektáborában. Idén Berg Judit Rumini című meseregénye köré épült a tematika. Erről beszélte meg a Fannak a könyvtár igazgatónője. Vitéz Katalin részletezte, az apropót az adta, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg az első kötet, így a foglalkozások során a fiatalok minden nap hallhattak részleteket a sorozatból, emellett diafilmeket is vetítettek a témában. Hozzátette, a programok kiegészültek csoportos kézműves feladatokkal, többek között a főszereplő kisegér hajóját készítették el, de palack postán is üzentek egymásnak a résztvevők. Az intézmény vezetője arról is beszélt, a tábor több évtizedes múltra tekint vissza, és a gyerek részleg egyik fontos eleme, hiszen az olvasóvá nevelés a legkisebbeknél kezdődik. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatónőjét hallják.
6: Idén Berg Judit Rumini című meseregényére épült a tábor tematikája, ennek az adta az apropóját, hogy 20 évvel ezelőtt jelent meg a Rumininek az első kötete, amelyet aztán sok újabb rész követett, hiszen nagyon népszerű a gyerekek körében, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez lesz most a központi motivuma a tábornak. Minden nap hallhattak a gyerekek részleteket a valamelyik kötetből, felolvastak a kollégák különböző részleteket, illetve filmeket is vetítettek a témában. Aztán a gyerekek csapatokban készítettek különböző feladatokat és kézműves tevékenységeket folytattak, amelyek mind kapcsolódtak valahogy ennek a kisegérnek a kalandjaihoz. Készítettek például hajót, a szélkirálynőt, ami a Rumini hajója, aztán zászlót terveztek, a saját kis szigetüket megtervezték, palackposta üzeneteket is írtak egymásnak, úgyhogy sok mindennel tudtunk ehhez kapcsolódni.
4: Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás volt a központi téma a hétvégén Mátra Verebély Szentkúton megrendezett roma zarándoklaton. A 2003-ban életre hívott eseményre most is az ország mintegy 30 településéről érkeztek hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A hagyományokhoz híven a dicsőítés és a szentmise mellett gyerekfoglalkozásokkal és közös ebéddel várták a résztvevőket. A szertartást celebráló Székely József püspök rádiónknak elmondta, akkor tud valaki igazán szeretni, ha semmi nem köti gúzsba, vagyis megszabadul a szenvedélyeitől, amelyek között ott lehet az alkohol, de akár a hazudozás is. Ebben segítettek a mostani találkozón a híveknek. Székely József püspököt hallják.
2: A cigány ember szereti a szabadságot, korlátlanságot, és éppen ezért nagyon szeret zarándokolni, útra kelni, buszra szállni, élményeket átélni. Különleges állapotba kerül egy cigány ember, amikor zarándoklaton van. Ezért született meg ez a gondolat, még Dulgéz atya gondolatából, szívéből, hogy egy nagy roma zarándoklatot szervezünk évről évre itt Szentkúton. És azt látom, hogy cigány testvérek nagy örömmel jönnek, ténylegesen kinyitják a szívüket. Az idei zarándoklatunknak a témája a szabadság, szabadulás, szenvedélyektől, lehúzó erőktől. Akkor tud valaki szárnyalni, szeretni, mint a madarak, hogyha semmi nem köti gúzsba, hogyha a szenvedélyektől alkohol, kábítószer, de akár lustaság, harag, önzés, pletyka, hazudozás, ha ezektől szabadulni tud, a láncait elszakítja, megtalálja a helyes utat, ebben szeretnénk segíteni az idejövő zarándokoknak, családoknak, fiataloknak.
4: Rengeteg panasz érkezett a hivatalos szervektől és a szállító cégektől, miszerint Diós Jenőn sok ingatlanon nincs kint a házszám. Erről írt internetes bejegyzésében a község alpolgármestere. Glökl Ferenc úgy fogalmazott, ismerve némelyik utca tagoltságát, szerkezetét, jogos a kritika, főleg akkor, ha gyorsan kell a segítség, például egy mentőautó riasztása során. Éppen ezért kaptak a lakosok az aljegyzőtől egy felszólító levelet, hogy ott, ahol hiányzik a jelzés, azt mielőbb pótolják a helyiek. Hozzátette, hamarosan egyeztet a helyi gazdaboltokkal, hogy tartsanak különálló számokat készleten, így ezeket helyben is meg lehet majd vásárolni. A Dunakanyar Rendészeti Társulás közterület felügyelője július 2-án két feljelentést tett a kismarosi közös önkormányzati hivatal illetékességi területén végzett engedély nélküli fémkereskedés, vagyis a fémkereskedelmi törvény megsértése miatt egy Nógrád szakáli és egy romhányi lakos ellen. Mindkét esetben bebizonyosodott, hogy fémhulladék jogellenes gyűjtése és szállítása történt. Korábban is hasonlóan járt el az ellenőr, június 23-án egy balassagyarmati személy ellen indított eljárást. Akkor egy zárt rakterű teherautóra szerelt hangos bemondó készüléken hirdették a felvásárlást, zavarva ezzel a lakosság nyugalmát is. Ezüstérmet szerzett a vitalitás esekkajakosa Uram Kristóf a kanadai ifjúsági világbajnokságon. A patvarci sportoló K1 500 méteren hatalmasat hajrázott a táv végén, és mindössze 55 század másodperccel maradt le az első helyről. Az eredményhez hozzátartozik, hogy Kristóf 16 évesen lett második a 18 évesek között.
3: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén, az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
3: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot kelt, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1.800.000 és 2.200.000 forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1.550.000 forinttal, míg Szántód 1.530.000 forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900.000 és 1.300.000 forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2.000.000 forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya, régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén, az Árpád úton. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvény módosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül vennie, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül vennie, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül venné-e, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.